veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak van a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt iszad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet. Nálam más a kaliber, van ilyen amiről. De van ilyen amiről, nem hiszik ha nem látják. Ma is velünk tart, legalább 100 lány. Forró hangulatot.

szép, láblógat, mondod jól vagy, és már nem adod a napodod a semmi kép. Ha egy rossz szót mond valami prostó, koszt, szól a szóról a posztó, doszt, most a szánkod, csak annyi szól.

0: Mióta oda szól a szám, szám, szám.
1: Nevetésekbe költözni ez az élet. Na erre pont ráérek.
0: És most is annyit kérek. Ma nem a ne, ma ne.
1: Mielőtt körbe rajzolna valaki lépek. És még sorszámot sem tétek.
0: Ma ne,

0: megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudom, mondanak rólam minden, yeah. Tudom, hogy te is elhitted.

csere, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, hazudsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, megszűnik a TEK önállósága. Heteken belül módosíthatják a médiatörvényt. Felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziókat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a kresszabályok betartására is törekedjenek mindenhol, a sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást.

0: Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Átalakul a rendőrség szám, bezárta a terror elhárítási központ, megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, de TEK néven új egység jön létre az országos rendőrfő kapitányság irányítása alatt. A bejelentés alapján az átalakítás célja a párhuzamos feladatok megszüntetése, és a hatáskörök egyértelműbb szétválasztása. Az új TEK a műveleti feladatokért és a személyvédelemért felel majd, a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként működik tovább, míg a készenléti rendőrséghez kerül többek között az objektumvédelem, a tűzszerészeti feladatok és a rendezvények biztosítása. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai az új TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. A végrehajtó állomány illetményét az új TEK-ben megtartanák, az átalakításra pedig társadalmi egyeztetés indul. Néhány héten belül elfogadhatja a parlament a médiatörvény módosítását, erről Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt egy Facebook videóban. A tervezett változtatások lehetővé tennék, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázati úton nevezzenek ki új vezetőt. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a cél egy olyan közmédia létrehozása, amely hiteles, objektív és informatív módon szolgálja a közönséget. A Tiszapárt képviselő június 12-én nyújtották be a médiatörvény átalakítását. Szóló javaslatot. A miniszter korábban azt mondta, a módosítás lényege, hogy a közmédiát visszaadják a köznek és a magyar embereknek. Felülvizsgálja a kormány a nemzeti dohányboltok és a kaszinó koncesziók rendszerét, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és a beruházási miniszter arról beszélt, hogy a trafik koncesziók átalakítása hosszú és összetett folyamat lesz, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Hangsúlyozta, a cél nem a dohányzás népszerűsítése, hanem annak vizsgálata, hogy a működtetési jogok odaítélése tisztességes eljárásban történt-e. A kormány a kaszinó koncesziók rendszerét is áttekinti, miután több városban, köztük Debrecenben és Nyíregyházban is hosszú távú működési jogokat osztottak ki. Vitézi Dávid szerint a kormány megvizsgálja a koncesziók odaítélésének körülményeit és a kaszinók működési jogának szabályait is. Emellett Balázsi Gyula cégei nem kapnak automatikusan állami megbízásokat, a feléjük irányuló kifizetéseket pedig leállították. Az európai átlagnál rosszabb minősítést kaptak a magyarországi természetes fürdőhelyek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentésében. A 2025-ös adatok alapján Európában több mint 22 ezer strandvíz minőségét vizsgálták, és ezek 85%-a kiváló minősítést kapott. Magyarország a tengeri fürdőhelyek rangsorában nem érintett, a folyók és tavak mezőnyében viszont a hazai strandok 64%-án volt kiváló a vízminőség, miközben az uniós átlag 78% felett alakult. A magyar belvizek közel 22%-a jó minősítést kapott, a rossz besorolású fürdőhelyek aránya pedig 1,4% volt. A jelentés szerint a Balaton körüli strandok többsége továbbra is kiváló vagy jó vízminőségű, a déli parton általában kedvező eredményekkel. Több mint 1000 fiatalt vártak kedden Nyíregyházán a Kossuth téren a Nyírkef nagyszabású prevenciós rendezvényén. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a kábítószerfogyasztás és illegális kereskedelem elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva szervezte meg a programot, amelynek célja a szenvedélybetegségek megelőzése és a nemetmondás fontosságának hangsúlyozása volt. A diákokat interaktív feladatok, ügyességi játékok, szemléletformáló standok és személyes tanácsadás várta. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei pedig drog és alkoholhatást imitáló szemüvegekkel mutatták be a tudatmódosító szerek veszélyeit. A rendezvényen szó volt a designer drogokról, az online drogpiacról, az e-cigarettákról, az F-bárokról, valamint a viselkedési függőségekről, például a túlzott TikTok használatról is. A szervezők szerint a megelőzésben különösen fontos, hogy a fiatalok hiteles szakemberektől kapjanak információt és találjanak olyan közösségi alternatívákat, amelyek segítenek elkerülni a veszélyes függőségeket. Nagy érdeklődés mellett zárult Nyíregyházán a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok program sorozata. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár hatnapos rendezvénye gyermekprogramokkal, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, dedikálásokkal és könyvvásárral várta a látogatókat. Az idei könyvhétre a nagy érdeklődés miatt egy nappal hosszabb programmal készültek, a rendezvényeken több alkalommal is megtelt a könyvtár konferencia terme. A vendégek között volt Fiala Gábor, Csalhályi János, Ferencik Adrián. A záró napon szakmai programot tartottak, bemutatták a könyvtárosok publikációit, és megnyílt a Könyvtárosaink másik arca című alkotói kiállítás is. A könyvtár nyáron sem áll le táborokkal, gyerekprogramokkal, kockakeddel, VR bemutatóval és hamarosan e-könyvkölcsönzési lehetőséggel is készülnek. Új oldaláról mutatkozott be Tóth Károly, a Móri Zsigmond Színház művésze. A Nyíregyházán Totyaként ismert színész ezúttal nóta énekesként áll színpadra a Színbád szabadtéri pódium színpadon, ahol Kis Eszter Júliával közösen adott magyar nótástát. Az Akácos út című műsorban klasszikus magyar nóták és csárdások csendültek fel, Tóth Károly számára pedig egy régi gyermekkori álom vált valóra. A művész elmondta, édesapja rajongott a magyar nótákért, ő pedig már gyerekként arról álmodott, hogy egyszer ebben a műfajban is színpad. A produkcióban zongorán Csernák Tibor, hegedűn pedig Botos Lajos prímás működött közre. A közönség vastapsan jutalmazta az előadást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület 2026. május 11-én tartotta meg tisztújító közgyűlését. 2018 óta az Egyesület élén álló dr. Bene János elnök és Lóca János titkár a tisztújító közgyűlésen nem vállalt újabb megbízatást, lehetőséget adva a fiatalabb nemzedék képviselőinek a szervezet vezetésében való szerepvállalásra. A tagság az Egyesület új elnökévé Garas Norbert levéltárost, a Vármegyei Levéltár igazgató helyettesét választotta, míg a titkári feladatokat a jövőben Vitális Zsombor, a Demeter Öröksége Egyesület elnöke látja el. A közgyűlés megválasztotta az elnökség, illetve az ellenőrző és számvizsgáló bizottság új tagjait is. Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652-457-040-es számon. Bejelentés tehető a 0680-555-111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdú-Böszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdú-Böszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyerte el, mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munkarésze lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamerafelvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövet a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is. Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tízezer kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban Ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Európa trónján a DVSC kézilabda akadémia. A debreceni lányok hatalmas izgalmak után mindkét mérkőzéseket megnyerték az ifjúsági bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjében, így ők lettek az idén először megrendezett sorozat bajnokai. A csúcsig vezető út háttér történeteiről és a siker jelentőségéről Márián Blanka vezetőedző számolt be a DTV-ben.
4: Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igen, igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon fontos szerintem, bár nagyon nehéz felkészíteni, edzés környezetben nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező, az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
2: A kitartásról, a küzdelemről és a nehéz helyzetekről való felemelkedés lehetőségeiről tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola diákjainak Zsiga Melinda. A kickbox bajnok és edző állami gondozottként nőtt fel, de soha nem adta fel, és kitartásának köszönhetően komoly sport sikereket ért el.
5: Azért is próbáltam egy kicsit így vidámabban, viszont minden olyan életszituációt, amit én is átélni, megemlíteni, illetve egy kicsit így motiválni őket, mert tényleg ezek nem ilyen légből kapott dolgok, amiket mondtam, hanem mindenen én átmentem, megéltem, tudom, hogy milyen, és azt gondolom, hogy ők is ilyeneken mennek keresztül, tehát hogy egy olyan személy szájából, aki ezeken átment, valószínűleg hitelesebb lesz, mint egy olyan szájából, aki nem.
6: Mercivel több hónapja egyeztetjük ezt az időpontot, és az alapötlet az onnan indult, hogy a mi hátrányos helyzetű gyerekeink számára mutassunk egy olyan példát, egy olyan életutat, ami egy íve lehet a karriernek. Mercsi azért is jó példa, mert állami gondozottként megjárta azokat a nehézségeket, azokat a gyermekvédelemben sajnos elterjedt negatív dolgokat, amit mi is tapasztalunk a mindennapokban. Ezáltal abszolút hiteles és pozitív hőse lehet a gyerekeknek.
2: Városunkban a következő napokban is folytatódik a kánikula, 30-36 fokra készülhetünk, mindemellett a pollen terhelés is növekszik. A sok napsütés ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre, az UV-sugárzás viszont veszélyes 10 és 16 óra között. Városunkban igen erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
7: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk. Talán egyébként el is lettünk kényelmesítve. Mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság. Aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában. Sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpárúton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisíbe, egyértelműen nekem volt elsőségen, és végig a kerékpárúton méző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem, amikor elmentek a... Igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van ilyen.
1: Ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott, a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, mégis van.
2: Igen.
1: Szerintem ne akadjál fel, le legyenek álmodol éjszakáig.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna, ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt meg.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni, úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást. Ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek, most a Rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. És ismered őket?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sporthírekkel folytatjuk itt a Sunshine FM-en. Dankó Laci továbbra is a stúdióban. Szia Laci, mi újság a világbajnokságon?
3: Gazdag meccsek voltak, úgyhogy akik elaludtak, mint ahogy én is, például a Svájc elleni mérkőzésen ma reggeli magamhoz értem, jé, négy egy lett, bőrosz volt az első félidő. Tehát ott 0-0 volt, és gondoltam, hogy nem lesz ebből a meccsből már semmi Bosznia ellen, és aztán utána egyszer úgy félállamba felriadtam, ami ránéztem az eredményező, 3-0, mikor átaludtam 3 gólt, és aztán utána reggel nézem, hogy 4-1 lett, úgyhogy maga biztosan nyertek a svájciak. 6-0-ra nyert egyébként Kanada Katar ellen, átadt ez a mérkőzés, nem erről lesz híres, nem a sok gólról. Nagyon magabiztosan játszott egyébként Kanada, de sajnos az egyik játékosuk nagyon súlyos sérülést szenvedett. A támaszkodó lábát találta el az egyik katari játékos, és mindent elmondta, hogy azonnal sírva fakadtak ott a saját csapattársai, de még az is, aki a sérülést okozta, ugyanis ilyen meghajolva a lábszárcsont, most nem akarok senki sokkolni, de amikor ő meglátta a saját lábát, hogy hogyan áll, milyen szögben, hát nem
2: ott
3: volt
2: egy pályafutás vége van ilyenkor?
3: Benne van, igen. Uh-huh. Ma már az orvosok csodára képesek is, megműtik, összecsavarozzák, helyre rakják, egy év kihagyás az biztos.
2: És már sose lesz olyan,
3: és lehet,
2: volt.
3: Hogy soha nem lesz olyan. Igen, tehát, hogy nyilván ez most, gondolj bele, egy olasz csapatban játszik, az az olasz csapatnak a vezetősége is így a fejéhez kap, és elvesztették az egyik meghatározó játékosokat. Hozzáteszem, hogy a sérült játékos helyére beálló csere játékos gólt szerzett a kanadaiaknál, és nagyon sportszerű volt, mert azonnal kirohant a gólörömnél, előkapta Kanének a mezét, és felmutatta, hogy ezt neki ajánlja, ezt a gólt. Hát szegényt hordágyon vitték el, fájdalomcsillapítókat kapott, stb. Amint tudunk valami frissebb információt, hogy mi a pontos diagnózis, majd megosztjuk, de hát nem kell hozzá röntgen, meg nagy szaktekintélynek lenni, hogy lássa az ember, hogy ez egy komoly sérülés, és biztos, hogy operációra van szükség. Úgyhogy érdekes volt ez a mérkőzés, és érdekes volt Thierry Henrynak a megnyilvánulása a portugál mérkőzés után, ugyanis hát felhívta a Ronaldónak a figyelmét, Cristiano Ronaldónak, de szerintem tudja ő ezt magától is, hogy nem neki kell minden áron gólt szereznie, hanem a csapatnak. Uh-huh. És hogy a portugálok azért nem tudták megnyerni az első meccsüket, mert minden áron Ronaldo akart gólt szerezni. Biztos rajta volt a nyomás, hogy Messi mesterhármast rúgott az előző nap, és ő is meg akarta mutatni, hogy tud gólt szerezni, és felmutatott néhány olyan szituációt, ahol nem elvitte az embert Ronaldo a támadásnál, és nyitott területet esetleg a csapattársaknak, hanem mindig a labda irányába ment, mert ő akarta kapni, ő akarta kérni, és ezért nem tudták úgy megjátszani, és nem alakult ki gólhelyzet. Úgyhogy azt mondta, hogy a jövőben, ha változtatni akarnak a portugálok, és eredményesebbek akarnak lenni, akkor ezt Ronaldónak fejben le kell játszani, hogy nem minden áron neki kell.
2: Nem kell
3: gólt szereznie. Igen, meg hogy a csapat érdek az mindenek előtt van. Az iráni szurkolóknál meg áll a bál, ők tüntettek az iráni rezsim ellen. Ugye most hál' Istennek úgy tűnik, hogy megszületett a béke már Amerika és Irán között, de hát ettől még az államforma rendszer minden maradt Iránban, és hát azok, akik külföldön élnek, vagy akik elmenekültek az országból, azok nyilván tiltakoznak ez ellen, és hát kihasználták az alkalmat például a világbajnokságon is. Már a stadion előtt is tüntettek, a mérkőzés előtt és bent a stadionban is, és elővettek régi zászlókat, ami a ilyen jelkép tulajdonképpen a jelenlegi rezsim ellen. Ők pedig jelezték, hogy nyilván elkezdődött a beazonosítás, hogy kik voltak ezek a szurkolók, és az otthoni vagyonukat, azokat zárolni fogják. Tehát ha Iránban még marad bármiük, akkor ahhoz már nem fognak hozzáférni. Úgyhogy sajnos a politika úgy tűnik, hogy a világbajnokságra is beszivárog. Én nagyon sajnálom ezt, hogy még mindig erről kell beszélni. Sokkal jobb arról beszélni, hogy japánok kitakarították a stadion, vagy tegnap, amiről beszéltünk, amivel a norvég szurkolók, akik a viking ősök előtt tisztelegve, mintha evezni úgy szurkoltak, tehát ültek a széken és eveztek, aztán ezt eljátszották a mozgó lépcsőn is. Az mondjuk sokkal látványosabb volt, amikor az egyik bevásárló központban leültek a mozgó lépcsőre, és húzták az evező, mintha húznák a viking hajónak az evezőt, és közben a mozgó lépcső haladt fölfelé.
4: Úgyhogy kipróbálnám én is amúgy.
3: Nagyon jó pofa. Igen, és tényleg előkerültek a viking sisakok, meg mindenféle, úgyhogy ők így élik meg a világbajnokságot. Részletesen egyébként beszámolunk napközben többször is a világbajnoki hírekről.
2: Így van.
3: kivédi Peti jó voltából, úgyhogy ezután is köszönjük szépen neki, hallgasson mindenki minket, és akkor mindent tud majd a világbajnokságról. Aki pedig mondjuk a helyi focit szereti, azoknak érdekesség, hogy Máté Péter a Debrecen korábbi játékosa és a egyik utánpótlás edzője most a Mezőkövesthez igazol, az MB2-ben folytatja majd vezetőedzőként, ő futballozott egyébként Nyíregyházán is, egy nagyon szimpatikus fiatalember és szerintem jó szakember is, úgyhogy nem véletlen, hogy a Kislokitól szerződtette a Mezőkövesd az MB2-es csapathoz, azt hiszem Mamut volt a beceneve, de ha ránéztek, akkor rögtön megértitek, hogy miért, tehát egy ilyen 191 néhány centi magas játékos volt, és tényleg egy nagyon szimpatikus emberről van szó, és mostantól akkor a Mezőkövesd trénereként dolgozik. Nyíregyházán pedig Kacvinszky Dominik az új játékos, aki Újpestről érkezett kölcsönbe, úgyhogy zajlik az átigazolási szezon, ő is egy fiatal játékos, ugyanúgy, mint Hősombor, akit előző nap igazolt, az Paris szintén korosztályos válogatott, és hát nagy reményekkel érkezett Nyíregyházára, egy évig játszik majd az Pariban, az Újpest adta kölcsön. Nem tudom, maradt-e, hogy állsz a jógával, vagy valami ilyen hasonló jellegű, belőled kinézem, hogy
4: olyan vagyok, mint
3: szellemi feltöltődés kapcsán azért jógázol, vagy meditálsz, vagy valami
4: olyan
3: ilyesmiket.
4: Olyan vagyok, mint
2: persze,
4: egy bot.
2: Alszik.
3: Az mit jelent? Alszol és kész?
4: Persze, lefekszem és vagyok.
2: Mint egy zsákrumpli.
3: Olyan vagy, mint volt egy ismerősöm, aki soha nem volt hajlandó sportolni, mozogni semmit, mert azt mondta, hogy
2: most mit kell személyes
3: az összes barátja, aki sportol, mindig megsérült.
4: És egyetlen.
3: Mondta, hogy abba, hogy valaki a sörös kósót emelgettem, és soha nem sérül bele senki, úgyhogy inkább ezt választotta.
4: Egyetlen dolgot szeretnék ez a sporthoz hozzáfűzni. Kedves Ildikó kolléganőnk, bérletet szerette majd nekem valamilyen alkalomra ajándékozni, megemeltem egy dobozt. Mutatnám itt a sérülésem, és ott. Tehát, hogy ez én voltam.
3: Ez már hónapokkal ezen.
4: Nem, ez most volt. Nem, ez most volt a héten, és konkrétan ráesett a lábamra.
2: Én megkérdeztem tőle, hogy ez mi? Hát azt mondom, megemeltem egy dobozt, véletlenül már éreztem, hogy csúszik kifelé, és leesett, és ráesett a lábamra. Igen. És egyébként nem voltak benne nehéz, de repoharak voltak benne.
4: Tehát,
2: hogy nem ez
4: de
2: a...
4: azt írták rá, és az volt a baj, szerintem átverték az elmében, hogy 0,00 kg. Hát nem annyi volt.
3: Hát az csak a papírdoboz. Azt nem mondták, hogy ami benne van.
4: Hogy az nehéz.
3: Vannak ilyen emberek, van egy másik ismerősöm, aki életében nem sportolt soha, aztán a haverok rávették, hogy menjenek fel túrázni a hegyekbe. Egy ilyen pálinka túrának indult, hogy kijelölték, hogy hol vannak ilyen büfék, meg kocsmák, meg stb. És egyiktől a másikig kell eltúrázni, ott mindig isznak valamit, és aztán utána meg végeztek a nap végén. Hát nyilván akkor megadta a módját, mert olyan, mint amikor január 1-én találkozol a konditermekben a friss kondizókkal, akik megfogadták szilveszterkor, hogy tesznek valamit az egészségükért, és megveszik a legdrágább felszerelést, meg mindent.
2: Már megint személyeskedik.
3: Igen. Na, ő is megvette a legdrágább túracipőt, mert hát, hogyha már mennek egy kocsma túrára, akkor nyilván legalább a túracipő legyen jó. Azt nem mondták neki, hogy egy túracipőt nem egy hosszú túra előtt kell felvenni először, hanem érdemes egy kicsit
2: bejáratni,
3: menni benne, stb. Ő felvette kényelmesen, de most az első kocsmánál már feltörte a lába. Onnantól kezdve csak szenvedett végig, nem élvezte egy percig sem, és mondta, hogy tudtam, hogy a kocsmában nem volt baj, de tudtam, hogy a mozgás, hogy olyan, azzal lesz valami baj. Szóval ma este nemzetközi jóga nap lesz Nyíregyházán, és ingyenes. Mindezt ráadásul a Nyíregyházi Önkormányzat és az Indiai Nagykövetség közösen szervezi, és ha minden igaz, akkor az Indiai Nagykövet személyesen is a Continental Arénában tiszteletét teszi, megnyitja majd az eseményt, és ez egy nagyon szép gesztus. Akik szeretik a jógát, és akik szeretnének kicsit kikapcsolódni, nem csak fizikálisan, hanem szellemileg is, azoknak ez egy remek program. 17:30-kor van a kapunyítás a Continental Arénában, 18 órától egy órán keresztül neves előadók tartanak majd jógaórát, úgyhogy azoknak egy kimondottan jó hétvége indító program lehet, akik szeretik az ilyen jellegű mozgást.
2: Mi a helyzet egyébként az operatőrrel, aki megsérült a VB-n? Azt láttad?
3: Tegnap, akit letaroltak.
2: Igen, akit brutál módon letaroltak.
3: Hát ápolni kellett, úgyhogy szerintem neki lehet, hogy véget ért így egy pár napra, legalábbis biztosan a VB karrierje. Nem volt olyan szerencsés, mint Debrecenben, amikor a Pók kamera leesett, és az az operatőr túlélte.
2: Az a más.
3: Az megúszta. Vannak ilyenek, igen, úgy tűnik, hogy most már ez egy ilyen fokozottan veszélyeztetett szakma. Nem túl kellemes, amikor ott állsz az oldalvonal mellett. De hagyosszak meg veletek egy sztorit. Volt az egyik fotós ismerősöm, akinek gerinc sérve volt, illetve ilyen gerinc becsípődés egész pontosan beállt a derek, és egy hete már szenvedett ezzel. És állt az alapvonal mellett, szegény, mozogni nem bírt, egy hölgyről van szó, de nem bírt már forogni, és semmi nem volt. Ez egy MB2-es meccs volt. és Dragoner Filip, akkori játékos, ilyen teljes sebességgel éppen ment a labdáját, egy másik védővel csatázott, és ez a fotós hölgy, ő látta, hogy hát itt nem fogom megúszni, félreugrani nem tudok, mert nem bírok, hát ezek nekem fognak rongyolni. És teljes sebességgel neki mentek, letarolták, elborultak mind a hárman, három felé, majd felállt, szétnézett a fotós kolléganő, jó a derekam. Esküszöm neked, ki gyógyult. Onnantól kezdve Dragoner Filipet mindenki úgy hívta, Dr. Dragoner. Tehát, ő képes volt ilyen csontkovácsként menet közben, meccs közben helyre rakni egy becsípődött derekat. Még ő maga sem tudja egyébként, hogy hogyan, de ez most sikerült. Hozzáteszem, Dragoner Filip a közelmúltban itt járt a régiónkban, mert eligazolta a közeli Nagykanizsára, úgyhogy csak a cigánddal játszottak osztályozót, és akkor tiszteletét tette itt legalább a régióban. Nem tudom, hogy praktizál-e azóta Dr. Dragonerként. Az apukája szakértőként igen, minden este a VB meccseken.
2: Köszönjük, Laci, a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Hát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
2: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát hogy közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részét csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek, felnézek, lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
2: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
2: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
2: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Uh-huh. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-an megengedett. Azt nem mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldójelet, így aztán addig azt mondta,
2: bocs, hogy nem figyeltem, volt valami.
1: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmilyen extra, csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
2: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
2: Igen. És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Uh-huh. Na hát. Nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, fúristen, az egész gánai válogatott. mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, hogy mindenki ugyanúgy néz.
2: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálam is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról.
2: Amúgy,
1: akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek.
1: Tényleg van, aki ilyen tudja. Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy a
2: az is van. Júj, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Hát egy jó tanga. Igen?
1: Érdekes. Na, de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúdna, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
2: Ez
1: valami történik.
2: A Hasselhoff-ok.
1: Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kell?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét is.
2: Ez egyre jobb egyébként.
1: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
2: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
1: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
2: A vízben?
1: Igen.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
1: Nekem jó, az valóban izgalmasabb lehet.
2: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla, látom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát
3: akkor vonjuk le a logikus következtetés. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
2: Megvan
3: mondjuk,
2: a hibás.
3: Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
1: Tehát ez milyen... már azért
3: kicsit fúrva. Beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak.
3: Adom a SOS jelzés, itthon
1: jó
3: vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
2: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, de hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek.
2: Igen.
3: Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
1: De az úgy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden. Szerintem,
2: állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.

0: és te, mindketten.
1: Tudom, ti már a fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
1: És ketten Bélával, mint főszereplő.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új nyilatkozás iránt jön az egészségügyben. Már 11 gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézet ügyének. Júliustól drágulhatnak a bankszámlák. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az Egészségügyi Minisztérium az egészségügyi dolgozók számára, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a cél az, hogy nyitottabb legyen a kapcsolat a sajtó, a nyilvánosság és a társadalom felé, és a közvélemény tárgyszerűbb képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról. Hegedű Zsolt azt írta a héten, hivatalosan is utasítja a kórházak irányítóit, az okfőt és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak teret a nyíltabb és szakmailag megalapozott tájékoztatásnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy azokat az orvosokat, szakdolgozókat és egészségügyi munkatársakat, akik jó hiszeműen, tárgyszerűen a betegek jogait és méltóságait tiszteletben tartva nyilatkoznak, nem érheti retorzió. A lépés jelentős változást hozhat a korábbi szigorúbb nyilatkozási gyakorlathoz képest. 11-re emelkedett a gyanúsítottak száma a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint eddig 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 4-en letartóztatásban vannak. Az ügy egyik áldozata és korona tanúja Bangó Sándor május elején újabb vallomást tett, amelyben megnevezett egy általa Zsolti bácsiként említett szemét. Azt ugyanakkor továbbra sem tisztázták, hogy ez a személy milyen kapcsolatban állhat a javítóintézetben történt bűncselekményekkel, az összefüggés eddig a korona tanú vallomásában jelent meg. Bangó állításait az elmúlt napokban Pócs János országgyűlési képviselő vitatta, egy hangfelvételt is közzétett, amelyet Bangó hamisnak nevezett. Bangó Sándor jelezte, július 9-én elmeorvosi szakértői vizsgálaton vett részt, ezután pedig nyilvánosságra hozná Zsolti bácsi teljes nevét. Júliustól több banknál is emelkedhetnek a bankszámlák díjai, ezért érdemes lehet átnézni a meglévő számlacsomagokat. A Magyar Nemzet

0: A bank korábbi felmérése szerint a megfelelő bankszámla kiválasztásával évente akár közel 30 ezer forintot is spórolhatnak az ügyfelek. A drágulás a legtöbb meglévő nem akciós számlacsomagot érintheti, jellemzően 4-8% közötti mértékben. A pénzügyi szakértők szerint különösen azok járhatnak jól, akik digitális megoldásokat használnak. SMS helyett mobilbankos értesítést kérnek, és a fizetési szokásaikhoz illő csomagot választanak. Több bank új ügyfeleiknek jóváírási akciókat is kínál, ezek összege egyes esetekben akár 100-150 ezer forint is lehet. A bankváltás ma már egyszerűsített eljárással is intézhető, így akár a régi bank személyes felkeresése nélkül is át lehet vinni a számlát egy másik pénzintézethez. Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Állam Adósságkezelő Központ ZRT vezetését, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az AKK az államháztartás finanszírozásáért, valamint az államadóság és az állami likviditás kezeléséért felel. A pénzügyminiszter szerint az új vezetés egyik fontos célja az állam kamatköltségeinek csökkentése, hogy több forrás maradhasson közszolgáltatásokra, például az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, infrastruktúra fejlesztésre és a közszférában dolgozók bérére. Tardos Gergely több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász eddig az OTP Bank elemzési központját vezette. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál is dolgozott, ahol többek között állami adósságkezeléssel, kamat egyenleg előrejelzéssel és devizatartalék stratégiával foglalkozott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben kánikula és zivatarok nyitják a hetet, a folytatásban tehát szükségünk lesz az esernyőre. A maximumok a folytatásban 30-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

Idegeskedésben vagy? A Dugóban arra szólsz. Idegeskedés helyett inkább hallgasd a keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Ed Sheeran, az ízem itt a Sunshine-ban. Jó reggelt, 6 óra 21 perc van, ez még mindig a keltető, és mint forró kés a vajon, úgy tud az ember áthaladni a városokon, hogy mely városokon, hát kis hazánkban szerintem bármely városon. A csúcsforgalom ugyanis várat magára, és elképzelhető, hogy nem is lesz akkora, mint szokott, ugyanis beindult a nyári szünet a mai nappal hivatalosan, és az első tanításmentes nap, úgyhogy hétfő 33 fok, egyébként ez lesz a napi forróság, forró, de frontmentes idő, ez áll előttünk, és már egyébként 22-23 fokkal kezdtük a reggelt, illetve a hajnalt, és hát ebből lesz majd akár 33-35 fok is. A héten igazi kánikula, a csúcsokat rúgja majd egyébként a hőmérséklet. Megint kilátásban lesznek ezek a 35-37 fokok, úgyhogy lehetőleg minden kevesebb ruhadarabot vegyetek magatokra. Ma még egyébként olykor erősen felhős is lehet az ég, némi zápor, zivatar, de tényleg csak elenyésző, komolyabb csapadékra úgy néz ki, hogy nem kell számítani, és hát iskolára sem, úgyhogy valószínűleg a gyerekek még alszanak, a szülők később ébrednek és később indulnak, úgyhogy kitolódik talán a csúcsforgalom, és hát szerintem nem is lesz annyira nagy horderejű, mint szokott lenni. No, hát kedves Paulinák, Tamások, Ákosok és Albinok, benneteket pedig Isten éltessen nagyon sokáig, hiszen ma van a névnapotok, úgyhogy küldünk egy jó dalt. Ez a One Republic.

0: somebody else.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Osztrák vasúti kocsik segítik ki a MÁV-ot a nyári szezonban. Mentő helikopterrel próbálhatott elmenekülni egy balesetet okozó floridai férfi. Kötelező drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 10 osztrák vasúti kocsi állt forgalomba a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az ÖBB-től bérelt, klimatizált és kerékpár szállításra is alkalmas kocsik a balatoni Kék Hullám Intercity-n és a Békés Intercity-n közlekednek majd. A miniszter szerint a járművek bérlésére azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt tovább romlott a MÁV jármű helyzete, és a vasúti kocsik jelentős része javítása vagy fővizsgára vár. Vitézi Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító leállása már a vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti, ezért a cél az üzem megmentése és újraindítása. A járműjavító új tulajdonosa már a MÁV, de a helyreállítás a miniszter szerint további jelentős forrásokat igényelhet. Mentőhelikopterrel próbált elmenekülni a rendőrök elől egy floridai férfi, miután közlekedési balesetet okozott az Egyesült Államokban. A hatóságok szerint a 29 éves férfi autópályán haladt, amikor elvesztette uralmát kis teherautója felett, lesodródott az útról, egy másik autónak ütközött, majd felborult. A balesetben két ember súlyosan megsérült, ezért mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A rendőrség beszámolója szerint a férfi ekkor megpróbálta ellopni a helikoptert, de nem járt sikerrel. A rendőrök őrizetbe vették, majd kórházba, később pedig fogdába vitték. A férfi ellen többek között hatósági intézkedéssel szembeni ellenállás és használatban lévő járműben történő jogosulatlan behatolás miatt emeltek vádat. Kötelező előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében. Az intézkedést a francia miniszterelnök rendelte el, és már is politikai vitát váltott ki Franciaországban. A tárcáknál rendszeres nyálmintás ellenőrzéseket tarthatnak a dolgozók, a kormány alá tartozó tisztségviselők, valamint a biztonsági átvilágításon átesett munkatársak körében. Pozitív eredmény esetén akár fegyelmi eljárás is indulhat, ugyanakkor az érintettek egészségügyi segítséget is fel kell ajánlani. A francia kormány azzal indokolja a lépés, hogy az állam csak akkor léphet fel hitelesen a drogkereskedelem ellen, ha saját intézményeiben is érvényesíti a szabályokat. Az ellenőrzések egy szélesebb drogellenes intézkedés csomag részét képezik. Készen áll a nyári csúcsforgalomra a Wizz Air. A légitársaság közlése szerint a nyári időszakban napi 1200 járatot indít, és 15 új útvonallal, 19 új repülőgéppel, valamint közel 3 millió ülőhelyel vág neki a szezonnak. Ez mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A társaság az elmúlt évek tapasztalatai alapján rendkívül intézkedéseket is bevezet, hogy biztonságosabb és nyugodtabb legyen az utazás a forgalmas nyári hónapokban. Újra működésbe lép a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal kapcsolatban lesznek az ügyfelszolgálattal, a földi kiszolgálókkal és a kommunikációs munkatársakkal is.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben nem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Sajnos nő az infarktusok és a sztrókok esélye ebben az időszakban. A maximumok a folytatásban 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Barbados szeme fénye, vagyis Rihanna énekelt, ez volt az Only Girl, 6 óra 40 perc van nálunk, csak jó zene szól, ugyanis ez a Sunshine FM. Szombaton volt egyébként az utolsó üzemanyagár változás, akkor csökkenő tendenciát mutattak a hazai árak. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7-tel, a gázolai bruttó 10-zel csökkent, úgyhogy én azt vettem észre, hogy most már bekúsztak a nagykereskedelmi piaci árak is a védett árak alá, úgyhogy a 95-ös benzin átlagára 5,92, a gázolaj 6,14, úgyhogy nem sokkal ugyan, de már bekukkantott alá, úgyhogy jó az irány, remélhetőleg a héten további csökkenésre számíthatunk. Én ezért fogok imádkozni, jó? Kedves Paulinák, Tamások, Ákosok, szeretettel köszönt benneteket a Sunshine FM, és hát köszöntjük a második játék hét kezdetén a Sunshine 25, a nagy boom játékunkat, ugyanis a rádiunk negyed évszázados lett, és hát a 25. szülinapot pedig úgy ünnepeljük, hogy 25 ezer forint értékű nyereményeket szórunk ki. Ehhez viszont azért van némi teendő. Egyrészt, hogyha megszólal egy játékra invitáló felhívó spot két dal között, akkor érdemes telefonálni, ötödikként bekerülni, és hogyha ez is sikerült elmondani a rádiunk szlogenjét, ami a Csak jó zene, utána pedig hát a nehezebb feladat talán utána jön, ugyanis rá kell érezni, hogy elindítva egy effektet, ami pittyegésekből áll, mint hogyha egy bomba visszaszámláló pittyegése lenne, hát ki kellene valahogy, vagy rá kellene érezni arra, hogy mikor lehet a nagy boom, a robbanás, és hát abban a pillanatban kellene bemondani a boomot, és boomolni nekünk itt adásban. Nyilvánvalóan ugye ezt csak megérzéssel lehet tenni. Hogyha egy időben történik a bummolás és a robbanás, akkor pedig már is van nyeremény, akár egy 25 ezer forint értékű Praktiker vásárlási utalvány, vagy éppen ugyanekkor összegben a Polgári M3 outletben, illetve a Natur Cleaningben, Mendis Shape and Body szintén 25 ezeres utalványjal a játékban. És hát vannak fődíjak is, mint például a Gál Travel utazási iroda felajánlása, vagy az Újház Farm Care felajánlása. Aki viszont nem tudott boomolni, vagy legalábbis nem talált el a robbanás megfelelő pillanatát, az se csüggedjen, Sunshine-os ajándékcsomagot nyerhet. Viszont nagyon fontos, hogy aki már egyszer bekerült ötödikként, az többször nem próbálkozhat. Erre mindenképpen figyeljetek, és adjátok meg a lehetőséget másoknak is. Közben énekel Denis és Orsova Irene, ez a hányadik?

Pink valamint A7 ezzel a szól, ez volt a Breaking Me, ez pedig még mindig a Sunshine FM. Rövidesen friss hírek, információk majd pontban 7-kor, és addig is adhatok ti is információt, meg utána is 0623 16 3000. Sajnos ma reggel már volt baleset, nagy halász temető dupla kanyarnál, írta ezt nekünk Sándor, ha bármi egyéb lenne, amiről tudni érdemes akár a többi autósnak, és azt jelezzétek, köszi előre is. Ma úgy néz ki, hogy igazi kánikula, nem csak hogy ma, hanem egész héten, úgyhogy erre készüljetek, már amennyiben lehet erre felkészülni. Délegyházán volt 2024-ben 38 fok. Azt gondolom, hogy ezt azért az ország bizonyos részein megközelíti majd a mai hőérték is. Nyári ruházat talán egy esernyő nem árt, ha ott van, ugyanis hirtelen a semmiből is leszakadhat az ég, na de meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Egyébként 23 fokkal kezdtünk, és rohamosan emelkedik fölfelé a levegő hőmérséklete, úgyhogy kapaszkodjatok, megérkezett a nyár és a nyári szünet is. Mindenkinek kitartást, jó munkát és lendületes hétkezdést kívánok!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozunk.

lelkesed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
0: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. Változik a mozdulj Debrecen nyári órarendje. Jogszabály határozza meg az alpolgármesterek fizetését, közölte Papp László. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecen beköltöztetése. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az intézmény így Budapesten a kőbányai északi járműjavító területén maradt. A debreceni beruházás tervét még 2024 májusában jelentették be, akkor arról volt szó, hogy az új múzeum a Cívisvárosban a BMW gyár közelében épülhet meg. A projektet mintegy 150 milliárd forintos fejlesztésként emlegették, később ötletpályázatot írtak ki, és látványterveket is bemutattak Debrecenben. A mostani döntés alapján azonban a költözés nem valósul meg, a közlekedési múzeum a fővárosi helyszínen működik tovább. Változik a Mozdulj Debrecen program nyári órarendje, ezért érdemes újra tervezni a megszokott edzéseket. Júliusban az oktatási intézményekben idén is szünetelnek a foglalkozások, ugyanakkor több helyszín továbbra is várja a mozogni vágyókat. Nyitva lesz a Demki Borsos Villa, a Csapókerti, a Homokkerti, a Tégleskerti és a Józsai Közösségi Ház, valamint a Pallagi Labdarúgó Akadémia, a Szent Anna utcai Fejlesztő Központ és a Daefi Pósa utcai központja is. A Szent Anna utcai Egészségfejlesztési Központ június 22 és augusztus 31 között, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és fél 2 között tart nyitva. Az aktuális órarend a Mozdulj Debrecen honlapján érhető el. Debrecen közgyűlése június 25-én tárgyalja az alpolgármesteri illetményekkel kapcsolatos határozatot. Papp László polgármester közölte, a jelenlegi törvény szerint július 1-e előtt kell dönteni az ügyben, az illetményeket pedig a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján kell megállapítani. A városvezető szerint ebben nincs mozgástere a közgyűlésnek, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárniuk. Papp László hozzátette, amennyiben a parlament időközben elfogadja az önkormányzati vezetők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatot, a közgyűlés annak megfelelően dönt majd. A polgármester egyúttal azt is írta, hogy Debrecen számára az igazi veszteséget a szolidaritási hozzájárulás jelenti, amelyből 2025-ben és 26-ban összesen 22 milliárd forintot fizet be a város a központi költségvetésbe. A héten tárgyalja a debreceni közgyűlés azt a javaslatot, amely a testület felosztását indítványozza. Az előterjesztést az összefogás a Cívisvárosért két képviselője, Madarasi István és Mándi László nyújtotta be még áprilisban. Indoklásuk szerint az országgyűlési választásokon Debrecenben a szavazók többsége nem a Fidesz-KDNP jelöltjeire voksolt, ezért időközi önkormányzati választást szeretnének. Papp László polgármester korábban azt mondta, az előterjesztést az önkormányzat szabályai szerint napirendre tűzik. Ez most esedékessé vált. A városvezető ugyanakkor azt kérte, hogy mindenki tartsa tiszteletben a 2022-es önkormányzati választás eredményét, amely alapján a képviselők mandátuma 2029-ig szól. 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltói. A szervezet 2025-ös beszámolóját jövő héten tárgyalja a Debrecen közgyűlése. A parancsnokság, valamint a hajdúszoboszlói és nyíradonyi katasztrófavédelmi őrsök

0: 36 településen látják el a mentő tűzvédelmi feladatokat. Tavaly összesen 4146 vonulást indítottak, ami 19%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ebből 1164 tűzesethez, közel 3000 alkalommal pedig műszaki mentéshez riasztották az egységeket. A tűzesetek száma csökkent, a műszaki mentéseké viszont jelentősen nőtt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban kánikula és zivatarok a folytatásban is, ugyanakkor marad a kánikula. 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 93.5. Sunshine FM.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, 7 óra 13 perc van. Szabinak is köszönjük, hogy beszállt információjával a ma reggelben. Nagy Halász temetőnél a dupla kanyarnál történt baleset nagyjából egy órával ezelőtt. A műszaki mentés zajlik, és úgy néz ki, hogy lezárják, vagy lezárták, hát most vagy fél sávon, vagy teljes egészében az útszakaszt, azon bizonyos részét, ahol Nagy Halász temetőnél a dupla kanyarban baleset történt. Mindkét autó elhagyta az úttestet, és hát a mentés jelenlegi állása szerint is ugye muszáj volt közbeszólniuk a rendőröknek is ez ügyben. No, hogyha arra jártok, akkor legyetek nagyobb türelemmel, de bármerre máshol is autóztok, legyetek informatívak. 0620 316 3000 ez az információs vonalunk. Tudjátok-e, mi az a fogalom, hogy okostelefon zombi? Na hát sok esetben így hívják azokat a személyeket, akik lehajtott fejjel a zebrán áthaladva nyomkodják a telefonjukat, fityethányva arra, hogy felgyorsult több tonnás acéltömegek mozgolódnak körülöttük. Na most Szlovákiában megelégelték ezt, és úgy néz ki, hogy szeptembertől valami egészen másfajta változás történik, alapjaiban rendezi át a sofőrök és a gyalogosok viszonyát, legalábbis a gyalogátkelő helyeken, ugyanis van egy javaslat, miszerint idézem, a gyalogos a gyalogátkelő helyre történő belépés előtt és az azon való áthaladás során nem használhat telefont vagy más távközlési audiovizuális, illetve hasonló eszközt olyan módon, amely csökkenti a közúti forgalom figyelemmel kísérésének képességét. Szóval, amint elkezdesz a zebrán gyalogolni, már nem használhatsz telefont, nem lesz lehajtott fejjel való bandukolás, ilyen Walking Dead szindróma, és nem válunk okostelefon zombivá. Ugyanis ez a probléma egyébként nem csak Szlovákiát érinti, de azt gondolom, hogy kis hazánkban is óriási probléma, hogy a gyalogosokat teljesen beszippantja a képernyő, és még akkor sem hajlandóak körülnézni, amikor éppen az úttestet átszelik, és ugye nyilvánvalóan, persze, oké, elsőbségük van, csak hát azt szokták mondani, annak van elsőbsége, akinek megadják, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek oda, itt még egyelőre kis hazánkban nincsen miatt büntetés, Szlovákiában, hogyha ezt bevezetik és elfogadják szeptembertől, akár 20 000 forintnak megfelelő euró is lehet a büntetés, és azt gondolom, hogy a pénzbírságnál sokkal súlyosabb az, hogyha valakit esetleg baleset ér, úgyhogy ne legyetek ilyenek, ne sétáljatok lehajtott fejjel a zebrán telefonnyomkodva. 7 óra 15 perc van, vezessetek türelmesen, és hallgassatok jó zenét, megérkezett Benson Boone.
2: My name is Benson Boone.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan finanszírozzunk váratlan kiadásokat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések, ha nyaralás alatt ér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Új nyilatkozás iránt jön az egészségügyben. Már 11 gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézet ügyének. Júliustól drágulhatnak a bankszámlák. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az Egészségügyi Minisztérium az egészségügyi dolgozók számára, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a cél az, hogy nyitottabb legyen a kapcsolat a sajtó, a nyilvánosság és a társadalom felé, és a közvélemény tárgyszerűbb képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról. Hegedű Zsolt azt írta a héten, hivatalosan is utasítja a kórházak irányítóit, az okfőt és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak teret a nyíltabb és szakmailag megalapozott tájékoztatásnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy azokat az orvosokat, szakdolgozókat és egészségügyi munkatársakat, akik jó hiszeműen, tárgyszerűen a betegek jogait és méltóságait tiszteletben tartva nyilatkoznak, nem érheti retorzió. A lépés jelentős változást hozhat a korábbi szigorúbb nyilatkozási gyakorlathoz képest. 11-re emelkedett a gyanúsítottak száma a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint eddig 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 4-en letartóztatásban vannak. Az ügy egyik áldozata és korona tanúja Bangó Sándor május elején újabb vallomást tett, amelyben megnevezett egy általa Zsolti bácsiként említett szemét. Azt ugyanakkor továbbra sem tisztázták, hogy ez a személy milyen kapcsolatban állhat a javítóintézetben történt bűncselekményekkel, az összefüggés eddig a korona tanú vallomásában jelent meg. Bangó állításait az elmúlt napokban Pócs János országgyűlési képviselő vitatta, egy hangfelvételt is közzétett, amelyet Bangó hamisnak nevezett. Bangó Sándor jelezte, július 9-én elmeorvosi szakértői vizsgálaton vett részt, ezúton pedig nyilvánosságra hozná Zsolti bácsi teljes nevét. Júliustól több banknál is emelkedhetnek a bankszámlák díjai, ezért érdemes lehet átnézni a meglévő számlacsomagokat. A Magyar Nemzeti Bank korábbi felmérése szerint a megfelelő bankszámla kiválasztásával évente akár közel 30 ezer forintot is spórolhatnak az ügyfelek. A drágulás a legtöbb meglévő nem akciós számlacsomagot érintheti, jellemzően 4-8% közötti mértékben. A pénzügyi szakértők szerint különösen azok járhatnak jól, akik digitális megoldásokat használnak. SMS helyett mobil bankos értesítés kérnek, és a fizetési szokásaikhoz illő csomagot választanak. Több bank új ügyfeleiknek jóváírási akciókat is kínál, ezek összeg egyes esetekben akár 100-150 ezer forint is lehet. A bankváltás ma már egyszerűsített eljárással is intézhető, így akár a régi bank személyes felkeresése nélkül is át lehet vinni a számlát egy másik pénzintézethez. Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Állam Adósságkezelő Központ ZRT vezetését, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az AKK az államháztartás finanszírozásáért, valamint az államadóság és az állami likviditás kezeléséért felel. A pénzügyminiszter szerint az új vezetés egyik fontos célja az állam kamatköltségeinek csökkentése, hogy több forrás maradhasson közszolgáltatásokra, például az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, infrastruktúra fejlesztésre és a közférában dolgozók bérére. cégére. Tardos Gergely több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász eddig az OTP Bank elemzési központját vezette. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál is dolgozott, ahol többek között állami adósságkezeléssel, kamat egyenleg előrejelzéssel és devizatartalék stratégiával foglalkozott.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, még a svájci frank stagnált a forinttal szemben, az amerikai dollár szintén tovább erősödött. Így az angol fontot 407, az eurót 352, a svájci frankot 381, az amerikai dollárt 307 forintos áron jegyezte a bank. Térségünkben kánikula és zivatarok nyitják a hetet, a folytatásban tehát szükségünk lesz az esernyőre. A maximumok a folytatásban 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Bruno Mars újdonsága, I Just Might címmel 7 óra 41 perckor itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zene szól, és ahol megérkezett közben Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis sokalom, hello.
0: Na, ugye nem voltál ma okostelefon zombi?
1: Nem.
0: Jó, az azt jelenti, hogy a zebrán lehajtott fejjel mész. Mint hogyha szomorkodnál, bandukolsz, éppen csak köveket nem rúgdosol, de sajnos közben ugye a figyelmedet mégsem arra szentelet, hogy körülnéz. Nem lenne azzal gond, hogyha nem lenne ezzel gond, mert tényleg, tehát hogyha...
1: Ha tudod, szépen mondtad.
0: Nem, tehát úgy azt akarom mondani, hogyha alapvetően szétnézünk, jó, nem jön senki, haláli biztonságban vagyunk, legfeljebb egy műhold zuhanhatna ránk, mert sehol a környéken nincs autó. Tudod, akkor úgy van vele az ember, hogy legyint, hogy jó, hát bánja a tököm, hát mennyire lehajtott fejjel, úgy sincs semmilyen veszély. De az a veszély, az bármikor előbukkalhat, és elég, ha csak egyszer megtörténik egy rossz pillanat, és utána egész életeden át azt fogod magadon viselni, ha túlélted. És nagyon sok esetben volt egyébként ebből már probléma, ez a lehajtott fej kapucni, még hogy csak, hogy ne is lássál. Tehát, hogy a perifériás látásodat is elzártad, és nyilvánvalóan volt még bedugva a fülébe is zene, lehajtott fej, és jön a mentő.
2: És még ha ez összekapcsolódik azzal, amikor azt gondolod, hogy biztonságban vagy, mert neked zöldre vált a lámpa, az sem jelent garanciát. Történetesen például Nyíregyházán az állomás környékén ott úgy van megoldva a buszállomásnál abban a kereszteződésben a lámpa, hogy zöldre vált a gyalogosnak, de nagyon sokan még úgy gondolják, hogy ott a főúton átsuhannak a piroson. Hogy ott egy jó lenne vagy 3-4 másodpercet állítani rajta, ugyanis aki elindul a startjelre, a zöldre, az nagyon gyakran tapasztalhatja azt, hogy még átsuhan előtte egy autó, és meg kell állni. Na most ha közben a telefonodat nézed, magyarázhatod majd utólag, hogy ő a piroson ment át, te pedig a zölden, és neked volt első. Érdemes olyankor is először megnézni, hogy tényleg megállt mindenki megadta az elsőbséget. Sajnos az egy ilyen kritikus pont, csak most csak hirtelen egyet mondok. De ugyanez igaz a kerékpárútra, hogy sétálgatnak a kerékpárúton lehajtott fejjel, közben a telefon nyomkodva, és bedugva a fül, csengetsz, nem hallja, merépen videót néz. Van, aki így megy a munkahelyére. Már van egy srác, akivel nap mint nap találkozok, és ő végig egész úton úgy sétál, hogy közben valami videót néz. Hát, na kitölti az idő.
0: Ő az, aki konkrétan nem emlékszik arra, hogy érkezett meg, ahova menni akart. Nekem lenne most egyébként egy jó ötletem arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy lehajtott fejjel sétáljunk, mert ugye azt nem tudjuk megakadályozni, hogy az ember ne nyomkodja a telefonját, mert ugye ki lett ez találva, vonzza az embernek a szemét, beszippantott bennünket, jó, hát ez olyan, mint egy rossz szokás. Na de, hogy ne lehajtott fejjel menjünk, kellene valamilyen tartó állvány a hóna alá az embernek, jó? Ami ugye...
2: Mankó?
0: Hát mint egy mankó, igen, azért, hogy ugye ne kelljen erőfeszítés kifejtened, azért, hogy tartsd a karodat előre, és előre fele nézni.
2: Van ennél már sokkal jobb találmány, tudod, ez az okos szemüveg, úgy hívják. Tehát amikor majd le se kell hajtanod a fejed, hanem majd a szemed előtt lesz, ki lesz vetítve rá minden, nézed a videókat, a filmeket, és közben te azt gondolod, aki szembe jön veled, hogy téged lát, de nem
0: és
2: téged néz.
0: Nevet, mert az új Adam Sandler filmet nézik.
2: Igen, és közben nem rád mosolyog, meg semmi, meg nem rád dühös, amikor horrort néz, vagy valami, hanem egyszerűen ilyen lesz. Hát sajnos ez is benne van. Találtál egy hírt, hogy ha minden igaz, akkor Szlovákiában ezt büntetni fogják, hogyha lehajtott fejjel zebrán valaki telefont nézegetve megy át?
0: Szeptember 1-én lép hatályba idén, és egy 50 eurós bírságra számíthat az, akit elcsípnek és tetten érnek, hogy ilyesfajta dolgot tesz. Tehát a gyalogátkelő helyen, hogyha lehajtott fejjel telefon nyomkod. Na, már
2: de telefonálni
0: most
2: lehet?
0: Telefonálni egyébként lehet, itt inkább a lehajtott fej. Várja, nem biztos, hogy lehet azért.
2: Tehát le kell tenni, ezen gondolkodtam, mert nálunk is volt egy ilyen terv, hogy a gyalogosoknak nem lehet.
0: Nem használhat telefont. Vagy más távközlési, audiovizuális, vagy hasonló eszközt.
2: Hát igen, ez is érdekes lesz.
0: Bocsi, le kell tennem most meg a
2: zebrát. Zebrá, mindjárt visszahívtalak. Na hello, ott folytatok, várja meg így zebra.
0: Várja, rendőr. Igen. Így szokott lenni.
2: Vagy akkor tudja le a beszélgetést még mielőtt odaérne. Tehát ez a cél. Igen.
0: Az
2: nem,
0: a,
2: az nem
0: a,
2: ilyen egyszerű.
0: Ha telefonálsz is, az is valamilyen szinten kivon a forgalomból.
2: És ha be van dugva a füled, és kihangosítón beszélsz. Tehát azt hogy fogja bárki is megmondani, hogy te nem zenét hallgattál, hanem telefonáltál. Nem tudom. Szóval ez nekem olyan... A lehajtott fej az pipa, az, hogy mész és telefonálsz közben...
0: Lesz majd ilyen zebrán gyaloglás kezdőszett. Lesz hozzá egy paróka, a haj, ami eltakarja a rövidhajú férfiak fülét, és benne a füles.
2: De ma már az okos órán keresztül is tudsz telefonálni. Tehát akkor majd a kezed lesz úgy, az óra lesz előtted, és abba beszélsz. És akkor úgy gondolja, hogy de hát nálam nincs telefon.
0: Meg kimagyarázhatod azzal, hogy éppen valakinek segítesz, mert rosszul van, vagy a mentőt hívtad, vagy...
2: Jó, hát azt megnézik a számot.
0: Tehát most helyszíni bírságnál azért gondolom csak nem fognak ekkor a nyomozást lefolytatni, hogy most megnézzük, hogy igen. Mikor kit hívott.
2: Ennek inkább ilyen figyelmeztető jellege van.
0: Igen, elrettentő.
2: Meg majd esetleg meghallanak egy-két turistát, és akkor azt megbüntetik ilyen precedens jelleggel. Nem, tényleg van, amikor nagyon-nagyon rossz, és autószemmel is mondom, hogy zavaró.
0: Amikor keresed a tekintetét, autósként a gyalogos tekintetét, és nincs meg, tehát hogy nem tudsz vele kommunikálni, hogy legalább nincs neki, bólincs egyet, biccents egyet, tehát hogy semmi, úgyhogy olyankor ugye, duda a kövérgáz, tehát semmi más nem segít. Na, úgyhogy én ezt egyébként nagyon dicsőítem, tehát hogy ez mindenképpen egy jó dolog, ha más nem, akkor elrettentés szempontjából, és hát ilyenkor szoktunk azért kicsit még rollerezni, és főleg azért tesszük, mert bár véget ért az iskola, nem tudom, hogy ilyenkor lesz-e még több rolleres a nyári szünet miatt, vagy eddig
2: szerintem,
0: voltak.
2: Szerintem kevesebb lesz, mert elmennek nyaralni, meg otthon ülnek, meg stb. Most meg iskolába azzal jártak, korlátozni fogják, most néztem, talán Vitézi Dávid jelentette be, hogy 20-25 km/h sebesség határt akarnak a rollereknél, hogy az legyen a maximum. Hát nyilván tudjuk, hogy a chip tuning meg minden, hogy működik, de ezt hogy fogod ellenőrizni, de hát látszik, hogyha valaki, mondjuk a 20 km/h sebesség, az szerintem teljesen normális, még a 25 is.
0: Odaérsz, hova akarsz, tehát, és ráadásul legfeljebb kéz és lábtörés, nem pedig még annál is súlyosabb.
2: Igen.
0: Tegnap láttam pont, hogy két rolleres jött velem szemben, aztán közelebb értek, és láttam, hogy ők négy rolleres, két rolleren, úgyhogy két lány, és mögöttük két fiú. Az igen. Tehát még a nyakatokba fért volna egy-egy gyerek.
2: Uh-huh. Milyen jó ötlet.
0: Ugye? Tehát akkor igen. Négyen is lehetne
2: persze,
0: menni egy
2: rollerre. Persze, mert így két rollert kibérelsz. Vagy csak kettővel mész.
0: Vagy csak kettővel vagytok, igen. Van.
2: És erre lehetne egy vállalkozást is nyitni, aki mondjuk a strandok, meg a belváros közötti szakaszokon, akár Nyíregyházan, akár Debrecenben, akár Hajdúszoboszlón, bárhol mondjuk vállalja, hogy rollerrel fuvarozást vállalok, elindul.
0: De jó.
2: Kivisztek a strandra, hívjatok, mint az Uber, és akkor onnantól kezdve tessék kapaszkodni, hozok sisakot, felrakom, kész, mehetünk.
0: Miért lehetne egy oldalkocsi is? Nem, mint vannak oldalkocsis motorok. Vagy igen. Lehetne esetleg, miért nincs például a rollerből, tényleg, van két személyes egyáltalán? Vagy mindegyik egy személyes? Miért nincs belőle limuzin?
2: Ilyen nagyon hosszú.
0: Négyen, öten.
2: Elég furcsa lenne, elnézést, egy rollerre szeretnék befordulni, de mint a kamion. Igen. Ilyen szép nagy ívben.
0: Csuklóssal vagyok.
2: Csuklós roller. Csuklós. Az a legjobb. Igen, na én a csuklóra. De ők mibe kapaszkodik? Neki lennének ilyen saját kapaszkodói hátul? Hát tennének fel egy olyat. Igen, mondjuk van olyan, mint a tandem kerékpár, hogy ott is a hátsónak is van kormányosak, nem tudja forgatni.
0: Például, csak vagy, felül oda. Vagy régen a BMX-en, mikor tuningoltuk, volt kilépő. Uh-huh. Ugye nem az, mint majd utána fiatal felnőttként a kilépő, az teljesen más volt, attól mondjuk nagyon fájt a fejünk másnap, meg harmadnap, de a kilépőtől is csak akkor fájt, ha felborultatok vele. Szóval ráállhattál.
2: De mi volt a BMW-nél a kilépő?
0: A BMX-nél a hátsó kerékre volt ráerősítve egy-egy kis rögcső. Igen, de akár előre is, és akkor felállhatott mögéd valaki, aha. És akkor vitted, ahova akart.
2: Én azzal sose tudtam semmit csinálni. Mondjuk BMX-em se volt, úgy nehéz volt.
0: Én csak felborulni tudtam vele.
2: Haveromnak volt, de hát azt mondtam, hogy mindig lemaradt, mert olyan gyorsan kellett tekernie, járt a lába jobbra-balra, aztán nem ment sehova, és mondtam, hogy olyan vagy, mint az IT-ben, hogy ilyen BMX banditák, hogy tekernek, de nem haladsz. Úgyhogy mi jobban preferáltuk például a versenybringákat.
0: Na hát kinek a pap, kinek a paplana, hogy szokták mondani.
2: Neked kilépőd volt, nekem meg koskormányom.
0: Hát ennyi. Na jó van, mi is kilépünk ebből a beszélgetésből, aztán visszatérünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a szlovák eset, az, hogy ugye vissza akarják szorítani a gyalogátkelő helyen való mobilozás, az teljesen jó, az egy üdvözítő dolog, és hát azért érdemes, azt gondolom, bármerre is élünk, ezt figyelemmel kísérni, vagy legalábbis az eszünkbe vésni, hogy nem életbiztosítás a gyalogátkelő helyen való áthaladás, csak hogyha megadják az elsőbséget. 10 perc múlva már 8 óra, friss hírek, információk nem sokára előtt, itt van Lotfi, Megi, Gáspár, Laci és Majka Hurikánja.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül

Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecen területén, Horváth Lászlótól kapunk információt az utakról, mint a gépjármű szakoktatótól. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát nagy szerencsé vasnagy megkezdődött ugye a nyári szünidő, ezáltal jóval kisebb forgalomban autózunk, de azért vannak nehezítő körülmények, például az Erzsébet utca Piac utca kereszteződésében még mindig megtörtént ugye a javítási munkálat, és még az nem fejeződött be, de a 33-as kivezető szakaszán már csak egy nagyon egy ilyen 50 méteres sávhosszúságú lezárással találkozunk, de a 30-as tábla, 30 km per órás tábla, az kint van az egészen a körforgalomig. Valamint a Nádor utcát említeném, még egy vízmű által kreált munkagödör kell kerülgetni, ami azt jelenti, hogy a villamospályát kell igénybe vennünk. Hát én kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Városi erdők kialakítását javasolja egy debreceni képviselő. Fokozott rendőri jelenlét és új kamerák jöhetnek a Petőfi térre. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Debreceni Városi Erdő program elindítását javasolja Pák Károly, az Összefogás a Civis Városért önkormányzat képviselője. Az előreterjesztés szerint kisebb, sűrűn telepített várostűrő és szárazságtűrő faj és cserjefajokból álló erdőfortokat lehetne létrehozni a város több pontján. A képviselő a klímaváltozásai hatásai, a város hőszéget jelenség, valamint a levegőminőség és az életminőség javítása miatt tartaná fontosnak a programot. Elsősorban olyan önkormányzati kezelésű gazos vagy gyepes területeket javasolna helyszín, amelyek aszályos időszakban könnyen kiégnek, fenntartásuk pedig költséges. Lehetséges helyszínként említik többek között az új kertet, a vénkertet, a nagy erdőperemét, a Tóca völgyet, valamint az ipari parkok környékét is. Fokozott rendőri jelenlét és új térfigyelő kamerák jöhetnek Debrecenben a Petőfi térre és a vasút állomás környékére is. Illés Zoltán hajdúbihari rendőrfőkapitány a Médiacentrum Debrecennek azt mondta, a lakosság által problémásnak érzékelt területeken határozott rendőri jelenlétre van szükség, ezért ezeken a helyszíneken folyamatos 24 órás járőrszolgálatot biztosítanak. A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy egyeztetések zajlanak új kamerák telepítéséről az állomás épületén belül és kívül is. Hajdúbiharban közben jelent tősen csökkent a bűncselekmények száma, még 2010-ben több mint 30 ezer esetet regisztráltak, tavaly 6020-at, az idei első 5 hónap adatai pedig további csökkenést mutatnak. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre, amelyet július 1 és augusztus 14 között szerveznek meg a debreceni Bolyai János általános iskolában. A program a debreceni lakóhelyű 6 és 14 év közötti általános iskolásoknak szól, és a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a debreceni karitatív testület közreműködésével valósul meg. Széles Diana alpolgármester szerint az önkormányzat idén 25 millió forintot fordít a gyermekfelügyeletre, amely az étkezési térítési díjon kívül ingyenes. A program sajátos nevelés igényű gyerekeket is fogad. Eddig 243-an jelentkeztek, de korlátozott számban július 1-ig még fogadnak új jelentkezéseket. A gyerekeket többek között állatkerti, könyvtári, mozis és élményközponti programok is várják. Befejeződött a Halastó utca, a Diófa utca és Vág utca közötti szakaszának útépítése Debrecenben. A beruházás során közel 90 méter hosszan és 4 méter szélességben kapott színált térkő burkolatot az utca. Barcsa Lajos alpolgármester szerint bár rövid szakaszról van szó, a fejlesztés fontos a környéken élőknek, mert a Diófa utcából a Halastó utcán keresztül lehet eljutni a Vág utcára, majd a Kishegyesi útra. A munkák részeként a csapadékvíz elvezetést is megoldották, ami a burkolat tartósága miatt lényeges. Az aszfaltozás helyett műszaki okokból választották a térkövet, mert az utca adottságai miatt a nagyobb munkagépek nem fértek volna el.

0: Új kapusszerzőt tetett a DBSC. A bolgár Plamen Andrejev 3 évre írt alá a debreceni klubhoz. A 21 éves 192 cm magas korosztályos válogatott Hálu őr Hollandiából érkezik a Lokiba. Andrejev a Leszki Szófiában kezdte pályafutását, majd 19 évesen igazolt Hollandiába, később kölcsönben a spanyol és a lengyel csapatnál is szerepelt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban újra erősödhet a pollen terhelés. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Mindemellett jó hír, hogy nem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper hétfőt kívánunk mindenkinek, 8 óra 15 perc van, ez a Sunshine FM, és közben hallgatunk egyébként, küldött egy nagyon érdekes felvetést. Nézzük már meg, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében. Tehát Debrecen és Budapest között a távolság 231 kilométer.
2: Igen.
1: Budapest és Debrecen között, visszafelé, 231 kilométer ugyanúgy. A Föld és a Hold távolsága 384 ezer kilométer. A Hold és a Föld távolsága 384 ezer kilométer. Ellenben hétfőtől péntekig 5 nap, péntektől hétfőig 2 nap. És itt vagyunk, érted?
2: Na hát nem. Hűha. Azt hiszem megkezdődött a nyári szünet. Vannak ilyen érzéseim.
1: Igen, csobbanjatok a szabad időben, és közben, ha van némi agymenésedek, jelezzétek.
2: Igen, ha találtok olyan medencét, ami nem algás. Meg ami most talált egyet, ahol a szökőkút már algás.
1: Igen, én napokban olvastam róla, hogy vannak azért helyek, ahol már most bajban vannak a medencések. Én azért minden második nap ránézek, és jó szívvel tapasztalom azt, hogy jól van, oké, még nem algás. Belenyúlok, fogom az alját, simogatom. Nem nyálkás, de jó, oké, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében, ugyanis ott ez az ikonikus medence, meg nem mondom egyébként, hogy mekkora, mutatnám a kezem.
2: Nagy, a Forrest Gump című film biztos megvan, amikor ott állnak. És
1: óriási medencéről van szó. Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néznek ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Na már most ezek szerint le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden hát kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
1: Ennyi volt. Ért egy ilyen hang, aztán...
2: Fölök? Na, tessék, le van engedve.
1: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
2: Igaz, ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
1: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni, de hát erre is van megoldás, nyilván algásodása.
2: Homokszűrő?
1: Hát az nem volt benne éppen, de úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon jó.
1: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Nem szólt nekik senki, hogy vannak ennél egyszerűbb megoldások? Tehát bemész a bármelyik barkácsboltba és veszel algaölőszert. Mondjuk kezdjük ezzel. Igen. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Rapot kívánok.
1: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát, hova vinni? Ott ide a közeli szökőkúthoz, mert algásodik.
1: Ebben 10 köbméteresbe kéne beültem.
2: Állítólag az is jó, meg az ilyen vasas víz, meg ilyesmi ellen, mert sokan fúrott kúttal tudják csak feltölteni ezeket a kis kerti, pancsoló, felfújható medencéket is, és most néztem a hétvégén, meg hát a homokszűrő, meg a szűrő.
1: Szoktak bele egyébként még sósavat is tenni, illetve hipót is, a kettőt nem együtt nyilván.
2: Például hát a hipó az tulajdonképpen klór, van nagy mennyiségű klórtabletta, vagy ilyen gyors klór.
1: De várjál, ez is vigyázni, mert valahol olvastam, hogy a hipó és a klór, ugye, mintha nem ugyanaz, Isten, tehát a kettőt együtt semmiképpen. És volt, aki azt mondta, hogy úristen, ne, hogy már hipó, meg sósabb, hát de például 10 000 liter vízhez, én úgy tudom, hogy egy liter hipó például beleönthető, tehát az ivóvízben is van. Én azt
2: tehát
1: is
2: ott valami
1: hallottam.
2: Akkor a szűrőrendszerrel lehetett egyébként, mert valószínű. A szökőkutaknál, meg ilyesminél ott nem szokták klórozni. Tehát nem érzel hipószagot, meg ilyesmit, amikor elmész
1: egy szökőkuthoz. Megy a víz, és nincs ideje algásodni.
2: Megforgatja, így van, megszűri. Igen, tehát hogy azért az ott egy fontos dolog. Lehet, hogy elfelejtették a bekapcsolni a szűrőt. Megvan az, amikor meséltem neked, az egyik focipálya, megépítették Zsirú stadion, parádés volt, egészen addig, amíg le nem esett az első eső. Hát nyilván ez a pálya átadó mérkőzésen szakadt le az ég, és hát van az a szituáció, amikor annyi eső esik egyszerűen, már nem tudja az alácsövezett rendszer elvezetni, és akkor az még kuriózum volt Magyarországon, hogy hú, alá van végig csövezve, fűthető, vízelvezető, stb. leesett az eső, ment a meccs, hát nem lehetett játszani konkrétan, mert vízilabda pályává vált az egész, és mondták, hogy hát akkor mi van az alácsövezéssel, akkor mégse vezeti el, vagy hogy van?
1: Megteltek a csövek.
2: Igen, és akkor jött az egyik munkás, főnök, a dugót kihúztuk a végén. Nézzük már meg,
1: hogy
2: benne maradt.
1: De már gátnak nagyon jó lesz.
2: Igen.
1: Egyébként van még egy olyan technológia, hogy csodazsák, így hívják egyébként itt az internetezők is, meg maga a srác, aki ezeket készíti és árulja. Az egy ilyen nagyon sűrű szövésű anyag, ami egyébként cipzárral nyitható, vagy mint egy nagy tömlő, és azt ráhúzod végül is. Például én úgy szoktam használni, hogy a búvárszivattyú, így van, azt beleteszem a medencébe, az nyilván nyomnál kifele a vizet, a végére ugye ráhúzom ezt a csodazsákot, és na ez brutálisan meg tudja szűrni. Tehát ilyen taknyos nyálas anyag lesz benne, de a medence meg kristálytiszta. Uh-huh. Tehát amikor már nem segít, mondjuk néha nekem nem segít az sem, hogy pelyhesítem, mégsem akad fenn a homokszűrőn például, akkor a csodazsák az minden esetben megszűri.
2: Én évek óta, nekem csak egy ilyen kis felfújható akármi van, én évek óta a multitablettára esküszöm, és nem kell külön se pH-t nézni, mert vagy ezeket elméletleg nézeket igen, pH érték, gyors kór,
1: kezdőként alga, ugye ezt csináltam. Minden.
2: Belerakom azt a multitablettát, abból belerakok kettőt, ez viszontlátás. Így van, vagy valahogy úgy, attól függ, hogy nagy vagy kicsi, múltkor is akcióban volt ilyen nagy, hát megvettem, mert egyébként nincs akkora az úszó, ami ott úszna rajta, de úgy voltam, mert akkor egy fejszével kalapáccsal ráütöttem, lett belőle sok kicsi a nagyból, aztán akkor beleraktam úgy. Tehát, hogy igazából működik, és azóta teljesen rendben van, illetve megvettem ezeket a fehér kicsi labdákat, amit a gyári papírszűrő helyére, a vízforgató helyére, ilyen kis fehér labdácskák, azokat kell így belerakni, és esküszöm neked, hogy jobban szűri, fillérekbe kerül, kimosható, kimosod kézzel, utána bedobod esetleg egy kis zsákba, ilyen fehér nemű zsákba, a mosógébe, kristálytiszta, egy szezont le tudsz gyakorlatilag 8-10 ilyen kis labdácskával, amit beteszel a helyére, hetente egyszer
1: azon megy keresztül,
2: ilyen kis műanyag, textil, nem is tudom miből készült, parádés, és fillérekért kapható, és egy ilyen zsákkal megveszel, nem tudom, egy ilyen félkilós kiszerelése, hát szerintem az 5-6 évre elég lesz, ahogy látom. Úgyhogy működnek ezek a dolgok, mint ahogy ez a csodazsák is működhet. Hát nyilván, hogyha Washingtonban vagy, ott egy ilyen nagyobb szökőkútnál megjelenhetsz a kis csodazsákoddal, meg a fél kiló ilyen kis papírért, vagy akármilyen labdáddal, de
1: egy klórtablettát dobjatok bele.
2: Hát de főleg így most akkor megint le kell engedni.
1: Hát valószínűleg
2: újra
1: igen.
2: Újra kell festeni.
1: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt, csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
1: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes, tehát ez igazi.
1: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétben,
2: nézze
1: akkor...
2: csak meg, ilyen. Polonizált napszemüvegben, egész jó a színe.
1: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt. Hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én két sörös üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol három téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. De és mindig erről beszél, nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornás, így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a maghőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így locsoljuk, minden csinálunk.
1: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy az lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, mert kijött két lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
1: Amikor pont ezt olvastam, tudtak a lóhere ellen valamit, mert engem már nagyon zavar, ilyeneket írtak. Hát eléggé leszólták egyébként, mert hogy örülj neki, hogy zöld.
2: Így van.
1: Meg egybefüggő.
2: És az teljesen rendben van. Lenyírod, az kész zöld. Hát van cimborám, aki egyébként feladta, neki most már csak muhar van a kertjében. Az masszív, szép zöld, lenyírja.
1: Azt nem kell locsolni se. Tehát ez
2: az
1: jó.
2: Magától. Annyi, hogy annak egy hátránya van, hogy amikor
1: elmegy a szezon,
2: akkor meg nincs semmi. De azt mondta, hogy télen úgyse ülök kint. Minek lenne?
1: Ennyi.
2: Csak magától kijön.
1: Én már várom a gyomszezont.
2: Olyan jó. jól megépítették egyébként neki a házat, hogy hátul a kertrész nagyon jól megcsinálta, csak hát oda hordták az összes építőanyag törmeléket, meg mindenféle.
1: Ó, ezt elásni, haverom mondta, hogy nagyon nagy van.
2: És utána raktak rá egy kis vékony földréteget. Na, ő most akart oda egy kis termőföldet hozatni, de olyan remek a kapu bejárója, meg minden, úgy megépítették a házat, hogy nem fér be semmi. Tehát konkrétan csak azt tudod, hogy a ház elé lebillented, és akkor talicskával, egyesével végig betalicskázol 10 köbméter földet, vagy 15-öt, az azért úgy emberes, úgyhogy az lett a végeredmény, jó lesz a muhar, marad még egy ideig, majd egyszer. Tehát ez az egyszer, ez 10 éve tart egyébként, és minden nyáron rájön, hogy ő most befőesítés nagyon szép lesz, aztán minden nyáron, amikor rájön, hogy talicskázni kell, akkor mégse.
1: Igen.
2: Úgyhogy nem egyszerű.
1: Ezt mi is megjártuk, 17 köbméter kulékavics lapátolva forikba majd be, tehát hogy azért...
2: Hát azt még lapátolni is szörnyű.
1: Nem egyszerű.
2: Tehát az a nagy szemű kavics...
1: Az taposni kell egyébként lábbal.
2: Te javasoltad nekem egyébként, most már nekem is újat kell rendelni, mert egyrészt eltűnt a földben. Uh-huh. Tehát, hogyha ráállsz a kocsival, már pedig azt én ilyen parkolónak tettem, tehát az előrészre, hogy ráálljanak. Most azt látom, hogy hova tűnt a sok kulékavics, amit én annak idején Gabi hatására szétgerebjézgettem.
1: Bement alapnak. De. Ez még csak az alap lesz.
2: Uh-huh. Olyan ez, mint a gyaloggalobban, amikor csak a bolond építi, de a mocsárba várod, de megépítettem, aztán elsüllyedt. Építettem olyat, az is elsüllyedt. Építettem egy harmadikat, az leégett, összedőlt, aztán süllyedt. Na az én kulékavicsom is süllyed, úgyhogy majd hozok másikat, de süllyedt tovább.
1: Na, keressük Laci kavicsait, hogyha megtaláltál. Szóljatok, 8 óra 26 perc van, nem sokára sportolunk, ugyanis a VB láz még mindig tart, pörögnek a mérkőzések, úgyhogy mi is szétnézzünk, hogy mi újság velük.

0: Keltető sport. Sunshine
1: FM. Jó sportolás, szép reggelt, Laci, mit hoztál nekünk?
2: Foci VB hírek részben, de ugye bőségesen beszélünk majd erről napközben. Alig használt játékvezetői óra nem érdekel?
1: Nem, mert valaki felvette, már láttam.
2: Fillérekért, igen. Már jöttek a magyar nevek, ez a Chalez López, meg mindenféle paragvái nevet adtak a játékosnak. Hát elhagyta a játékvezető a karórát, az egyik paragvái játékos, ha meg éppen arra járt. Gondolta, úgyse látja senki, nincs csak 29 kamera.
1: Érted? Tehát, hogy lehajol érte, felveszi.
2: És felveszi a kezére.
1: És felteszi a kezére, de csak azért, hogy utána, hogy épségben megőrizhesse és visszaadhassa.
2: Így van.
1: Azért kell a kezedre feltenni, hogy utána két másodpercen leved.
2: Hát nem két másodperc, ez a szünetbe visszaadta, tehát később visszaadta, én úgy tudom.
1: Azt nem tudtam, hogy mikor.
2: Igen, tehát
1: így írták, hogy szinte azonnal.
2: Hát azt nem tudom. Minden esetre, de tényleg igen, tehát ez megnézte, hogy jól áll ez. Lehetnék én játékvezető is. Ez tehát, hogy ez a... Igen, ne?
1: De jó, várj, már az asszony hív. Jó, várj, ez nem is az enyém.
2: Lehet, hogy csak azt akart ellenőrizni, jól mére a sporinak az órája, vagy szól, hogy ne haragudjon, már 5 perc hosszabbítás van, nézze csak.
1: Igen,
2: már rég letelt. Tehát ez a... Nem, visszaadta
1: egyébként. Mondta többieknek, hogy na, most már tudjuk, mennyi az idő, mennyi van hátra.
2: Igen. Hát vannak azért különleges esetek a világbajnokságon. Különleges eset például az is, hogy Roy Keane, az íreknek a szakkommentátor, egykori legendás játékos, kiakadt a játékosok feleségeire. Azt mondta, hogy hát ebből neki elege van, hogy pózolnak ott fent a lelátón, integetnek, puszikat dobnak, a saját férjüknek a mezében vannak, aztán pár hét múlva meg lehet a VB után elválnak. Tehát ő nagyjából ezzel a véleménnyel volt. Hát főleg a britek, az angolok akadtak ki ezen a megnyilvánuláson, még Gary Neville is megvédte őket, hogy miért, hát van, aki a hazai bajnoki meccseken is a férjének a mezében van, mert annyira szereti és büszke rá, és minden. Hát kint meg ilyen szókimondó, úgyhogy ő mondta, hogy hát neki más erről a véleménye, szerint ez csak arról szól, hogy én vagyok a sztár, meg a sztár feleség, és hogy mutogassa magát, és hogy szerint ez nem túl szép dolog, miért nem lehet normálisan felöltözni. Azt mondta, hogy nála a gyerekek, hogyha ilyen mezben vannak, meg a sztároknak a mezében, az normális dolog, a felnőtteknél már ezt így nehezebben értékeli. Nem tudom.
1: Én ebben nem látok semmit. Ahogy is maga mutogató a világ, tehát ez semmivel se több annál.
2: Nyugodtan lehet. Igen. De egyébként nagyon érdekes, mert
1: szerintem meg ez kedves gesztus.
2: Lehet, igen. Tényleg van benne sokszor olyan, hogy váltogatják a párjukat, és valakinek mondjuk nem is a felesége, csak a barátnője, aztán
1: hát
2: lehet,
1: van mindenkitől meze. Hát akikkel együtt van. Hát most melyik kivel,
2: hogy mit
1: megyek fel?
2: Úgy ment ki a bőröndbe, azt mondja, 27 fős a keret, hát akkor 27 mezt kérnék mindegyiket, mert most még vele megyek ki, de aztán lehet, hogy nem vele jövök haza.
1: Ugye, hogy van most már értelme annak, amikor van az a mondat a nőknél, hogy megállnak a szekrény előtt, hogy mit vegyek fel. Na hát nyilván ezért.
2: Igen. Egyébként nagyon érdekes, mert ez Magyarországon is divat, és én örülök is neki, felveszik sokan a kedvenc klubjuknak a mezét, és abban mászkálnak, abban vannak a mérkőzéseken.
1: Akár felesége, akár semmi.
2: Tegnap például találkoztam Keresztes Krisztián hasonmásával, aki most a Nyíregyházában játszik, egyébként a Dundee United-ben volt kölcsönben, és hát tegnap egy ilyen nyílt edzést tartott a Nyíregyháza, nagyon jó hangulatú volt, kb. 300-an voltak este Örökösföldön, és kimentek, az emberek eltöltötték a vasárnap estét, megtapsoltak egy-egy szép lövést az edzésen, az edzés után meg a gyerekek berohantak és futhattak együtt a játékosokkal egy kört, lehetett autógrafokat kérni, fotózkodni, nagyon jó kezdeményezés volt, és Keresztes Krisztián visszatér Skóciából most Nyíregyházára, és hát van, akinek a kedvenc játékosa volt a jelek szerint, mert hogy abban a mezben érkezett, és mondtam is neki, hogy hey, Kero, hogy megváltoztál, azért ez mi a skót levegő, kicsit olyan felszedtél magadra, és röhögött mindenki, mert ugye nyilván volt még néhány keresztes körül abban a mezben. Na most ugyanez igaz akkor az angoloknál is. A ciki az, hogy ha másiknak a feleség egy másik játékosnak a mezét veszi fel, nem a férjét. Ő, bocsi, összekeverte.
1: Hát mit néztem én? Hát alább a színét eltaláltam nekem. Harry Kane
2: felesége vagyok, de véletlenül belingentek a mezét vettem fel.
1: A kiegészítőimhez nem passzolt. A cipőmhez nem vettem fel a te mezedet.
2: És képzeld, de van ilyen, a gyerekek nagyon őszinték, és nagyon sok esetben, amikor megkérdezem tőlük, hogy ki a kedvenc focistát, gondoltam én laikusként, hogy azt fogja mondani, hogy apa, és nem őt mondja, hanem mondjuk mond egy másikat, egy kapust. Tehát miközben csatáról van szó, az apukája csatár rontja a gólokat, ő meg azt mondja, hogy én kapus akarok lenni.
1: Na hát, de kire vagy a legbüszkébb? Hát a kapus.
2: Igen. Folytatódik a tündérmese, mert Zöldfoki szigetek, illetve a Zöldfoki köztársaság megint döntetlent játszott, most Uruguayjal 2-2. Ugye két pontjuk van, még akár tovább is juthatnak ebből a csoportból. Uruguaynak is 2 pontja van, és ugye az első 2 jut tovább, jelenleg a 3. a Zöldfoki Köztársaság, 2. Uruguay, de van még hátra egy forduló, és benne van a pakliban, hogy akár még meglepetés is lehet. Fordulatos mérkőzés volt, vezetett a Zöldfoki Köztársaság, fordított Uruguay, aztán egyenlített Zöldfok, és akkor így 2-2 lett a végeredmény. Izgalmas volt a belga meccs is Irán ellen, mert a belgák végig beszorították Iránt, de egy-egy kontrából viszont Kurtolának nagyot kellett védenie többször is, de hát az iráni kapus is parádézott, és aztán az utolsó nagyjából 20 percben ember hátrányban játszott Belgium, mert egy nagyon buta szabálytalanságot követett el utolsó emberként az egyik belső védő, kiállították, innentől kezdve azt gondolta mindenki, hogy borul majd a pálya, és most az irániak fognak nyomni. Az irániak meg úgy voltak vele, hogy eddig megőriztük ezt a 0-0-ás döntetlen, akkor tartsuk meg továbbra is, úgyhogy nagyon nem mentek előre. Nyilván a belgák meg már nem nagyon tudtak. Nagyon sok, de voltak nagy helyzeteik a belgáknak, de kihagyták azokat, úgyhogy így be kellett érniük egy ponttal. Ezzel együtt még mindig tovább juthatnak.
1: Ami nekem érdekes volt, egyébként talán egy japán meccs volt az, ahol egy gólt nem adtak meg, ami majdnem bent volt. Én úgy láttam egyébként a majdnem alatt ilyen 99%-ban volt bent a labda, tehát nem is értettem egyébként, hogy itt mi a kérdés. Megmutatták visszajátszásba a gól vonal technológiát, a VAR, és akkor nézem...
2: Egyszer csak egy arrébb mozdult a labda.
1: Nem, és akkor nézem a videót, na mondom, látjátok, ez gól.
2: Bent volt.
1: Majd kiírják, hogy nem gól. Tehát, hogy ez megint ugyanaz, amit mondtál, hogy látjuk, mi történt, és ellenkező ítélet.
2: Nem jelzett a gólvonal technológia, nem ment át teljes terjedelmével. Ilyenkor mindig megmondják, hogy néhány milliméter hiányzott, ezért nem sikolt, nem jelzett, és így szerintük nem gól.
1: Hát de ha már visszanézik, akkor meg lehet adni.
2: De nem jelzett, és szerintük nem volt az, mert a vonalat
1: mégis visszanézték.
2: Visszanézik, igen, nekem is úgy tűnt egyébként, hogy bent van, nem adták meg. Voltak ilyen érdekes jelenetek, amikor mi teljesen másképp látjuk a lesnél, és amikor mondják, hogy hát ez egyértelműen les, én meg így nézem, hogy de
1: ebben mi az egyértelmű?
2: Miért egyértelmű? Tehát, vagy
1: az
2: hogy?
1: A fél centi, amivel amit meg sem tudsz állapítani.
2: Melyik volt előrébb, meg hogy? Tehát igen, és akkor, hogy ha egy 10 másodperccel a labda elrugásának pillanatát már visszátekered, már lehet, hogy egészen mást mutat. És akkor még te még a videóba észre sem veszed, hogy az honnan. Nagyon nehéz egyébként ezeket megállapítani. Nyilván ott meg kell hozni egy döntést. Ott van a varszoba, elméletileg azért jött, hogy segítsen a játékvezetőknek, aztán néha segít, néha meg. Úgy vannak vele, igen, hogy nem is tudsz örülni, hanem örülsz, aztán mégse, aztán megint örülsz, mert megadták. Na mindegy, ezen már nem fogunk.
1: Hát de erről tudnának az olimpikonok is mesélni, hogy na eltelt 10 év, vagy örülhetek már az aranyéremnek?
2: Vagy... Hát majd ki tudja.
1: Vagy majd 20 év múlva
2: csengetnek? Majd kitalálnak valamit, hogy az, amit akkor fogyasztottam, az esetleg dopingszer. Hát az egyik legjobb doping az, hogyha megpróbálsz higgadt és nyugodt maradni, ebben pedig segíthet a jóga. A nemzetközi jóga nap volt június 21-én, ami hát egy indiai miniszterelnök javasolta, hogy legyen ilyen, hogy nemzetközi jóganap, még ha jól emlékszem 2014-ben, 15-ben el is fogadták ezt, és 2 Guinness rekordot rögtön megdöntöttek, mert Új-Delhiben több mint 35 ezeren jogáztak egyszerre. Tehát bent a belvárosban, és 84 különböző nemzetiség volt az, aki jogázott, úgyhogy ez egy Guinness rekord lett. Ha jól emlékszem, ezt már túlszárnyalták, most már ilyen 50 ezer körüli létszám van, hogy együtt jogáztak, és Nyíregyházán is tartottak egy nemzetközi jóganapot. Az indiai nagykövetség, egészen pontosan az indiai nagykövet vett részt ezen az eseményen, aki megnyitotta ezt a jóganapot, és nagyon jó hangulatban telt, és hát nem csak fizikálisan tesz jót, hanem mentálisan is feltölti az ember. Batai Sugárnak meg nem kellett a feltöltődés, éppen a Vívó Európa bajnokságon vett részt, a debreceni Vívó hölgy, aki hozza folyamatosan az eredményeket, a csapat egyik legjobbja volt, és csapatban végül 4. lett a magyar válogatott. Hajdú-Bihar megyéből is, illetve még határon túlról is nagyon sokan vettek részt a nyíregyházi streetball fordulón, amit a hétvégén rendeztek. Igazi kosárlabda fesztivál volt, hát az időjárás nem volt túl kegyes, maradjunk annyiban. Még ha nem is sütött végig a nap, de azért ilyen 33-34 fokos melegben kosarazni azért nem a legjobb dolog, de nagyon sokan vállalták, jól teljesítettek, és a legjobbak tovább jutottak az országos döntőbe. Úgyhogy gratulálunk minden résztvevőnek, aki leküzdötte a hőséget, meg az ellenfelet is.
1: Laci, köszi a sport összefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport a Sunshine FM-en.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság vasárnapi játéknapján Spanyolország kiütötte Szaúd-Arábiát, Belgium újabb pontokat hullajtott el, a zöldfoki köztársaság továbbra is veretlen, míg Egyiptom történelmi sikert aratott. Nézzük a részleteket. A spanyol válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, miután Atlantában 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a H-csoport második fordulójában. Az Európa-bajnok együttes már az első fél időben eldöntötte a találkozót, a 18 éves Yamal szerezte meg a vezetést, majd Oyarzabal két góljával a szünetre 3 gólos előnybe kerültek a spanyolok. A második fél idő elején egy szöglet után Altambakti szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába továbbította a labdát, amivel 4 gólosra nőtt a spanyol előny. A hispánok végig fölényben futballoztak, a szaudi válogatott pedig alig tudott eljutni Simon kapujáig. A záró percekben Torres még egyszer a hálóba talált, ám a gólt Les miatt érvénytelenítették. A belga válogatott ezúttal sem találta meg góllövő cipőjét, Los Angelesben gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, így 2 forduló után meglepetésre továbbra is nyeretlen. A belgák többet birtokolták a labdát, több helyzetet is kidolgoztak, ám az iráni kapuban Bejrandvan kiválóan védett. A túloldalon Taremi egyszer a hálóba is betalált, de a videóbíró Les miatt érvénytelenítette a gólt. A 66. percben Engoy piros lapot kapott, miután lerántott a kiugró Taremit, így a hajrát ember hátrányban kellett lejátszani a Belgiumnak. Az irániak ezután többször is veszélyeztettek, de Courtois minden próbálkozást hárított, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az újonc zöldfoki köztársaság újabb meglepetést okozott a világbajnokságon. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után ezúttal Uruguaytól is pontot rabolt, miután 2-2-es döntetlent játszott Miami-ban. Az afrikai együttes történetének első világbajnoki gólját Kevin Pina szerezte szabadrugás. Aztán az uruguayak Araujo és Oliveira találatával fordítottak még a szünet előtt. A második fél időben a csereként beálló Helio Valera egy súlyos uruguayi hibát kihasználva kiegyenlített, így a zöldfoki köztársaság második mérkőzésén is pontot szerzett. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett a Puskás Akadémia futballistája Laros Duarte is. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első világbajnoki győzelmét, miután Vancouverben hátrányban fordítva 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Az óceániaiak Sörmán fejesével szereztek vezetést az első félidőben, és sokáig úgy tűnt, hogy előnnyel zárják a mérkőzést. A fordulás után azonban Egyiptom átvette az irányítást és Zico fejesével kiegyenlített. A fáraók ezután 10 perc alatt megfordították a találkozót, a csapat legnagyobb sztárja Szavak is eredményes volt, majd a csereként beálló Trezegélyet szöglet után fejjel biztosította be a győzelmet. Az egyiptomiak 4. világbajnoki szereplésük során aratták az első győzelmet, míg Új-Zéland továbbra is nyeretlen a tornák történetében.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bimatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bimatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
5: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra!

0: két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
2: Osztrák vasúti kocsik segítik ki a MÁV-ot a nyári szezonban. Mentő helikopterrel próbálhatott elmenekülni egy balesetet okozó floridai férfi. Kötelező drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 10 osztrák vasúti kocsi állt forgalomba a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az ÖBB-től bérelt, klimatizált és kerékpár szállításra is alkalmas kocsik a balatoni Kék-Hullám Intercity-n és a Békés Intercity-n közlekednek majd. A miniszter szerint a járművek bérlésére azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt tovább romlott a MÁV jármű helyzete, és a vasúti kocsik jelentős része javítása vagy fővizsgára vár. Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító leállása már a vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti, ezért a cél az üzem megmentése és újraindítása. A járműjavító új tulajdonosa már a MÁV, de a helyreállítás a miniszter szerint további jelentős forrásokat igényelhet. Mentőhelikopterrel próbált elmenekülni a rendőrök elől egy floridai férfi, miután közlekedési balesetet okozott az Egyesült Államokban. A hatóságok szerint a 29 éves férfi autópályán haladt, amikor elvesztette uralmát, kis teherautója felett lesodródott az útról, egy másik autónak ütközött, majd felborult. A balesetben két ember súlyosan megsérült, ezért mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A rendőrség beszámolója szerint a férfi ekkor megpróbálta ellopni a helikoptert, de nem járt sikerrel. A rendőrök őrizetbe vették, majd kórházba, később pedig fogdába vitték. A férfi ellen többek között hatósági intézkedéssel szembeni ellenállás és használatban lévő járműben történő jogosulatlan behatolás miatt emeltek vádat. Kötelező előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében. Az intézkedést a francia miniszterelnök rendelt el, és már is politikai vitát váltott ki Franciaországban. A tárcáknál rendszeres nyálmintás ellenőrzéseket tarthatnak a dolgozók, a kormány alá tartozó tisztségviselők, valamint a biztonsági átvilágításon átesett munkatársak körében. Pozitív eredmény esetén akár fegyelmi eljárás is indulhat, ugyanakkor az érintetteknek egészségügyi segítséget is fel kell ajánlani. A francia kormány azzal indokolja a lépés, hogy az állam csak akkor léphet fel hitelesen a drogkereskedelem ellen, ha saját intézményeiben is érvényesíti a szabályokat. Az ellenőrzések egy szélesebb drogellenes intézkedés csomag részét képezik. Készen áll a nyári csúcsforgalomra a Wizz Air. A légitársaság közlése szerint a nyári időszakban napi 1200 járatot indít, és 15 új útvonallal, 19 új repülőgéppel, valamint közel 3 millió ülőhelyel vág neki a szezonnak. Ez mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A társaság az elmúlt évek tapasztalatai alapján rendkívüli intézkedéseket is bevezet, hogy biztonságosabb és nyugodtabb legyen az utazás a forgalmas nyári hónapokban. Újra működésbe lép a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal kapcsolatban lesznek az ügyfelszolgálattal, a földi kiszolgálókkal és a kommunikációs munkatársakkal is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben nem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán

0: meteorológiai helyzetet. Sajnos nő az infarktusok és a sztrókok esélye ebben az időszakban. A maximumok a folytatásban 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Lady Gaga-val múlottuk az időt, ez volt a Dead Dance, 9 óra 14 perc van, és ez még mindig a Sunshine FM. No kérem szépen, a játékunk beindult, és a hallgatóink is reagáltak rá szépszerével, ugyanis vártuk az 5. telefonálót így a Sunshine 25 a nagy boom játékában. A vonal végén pedig Ricsi, ha minden igaz, még itt van. Szia Ricsi!
1: Itt vagyok, szia!
0: Köszi a türelmet, hogy kivártál egy ilyen Lady Gaga dalt. Na, a játék nagyon egyszerű, először is felkérdezem tőled a rádiónk szlogenjét.
1: Csak jó zene.
0: Tökéletes. Ricsi, a következő kör lesz majd az igazán érdekes és izgalmas, amikor is az intuíciód alapján kellene eltalálnod a robbanás pillanatát. Ugyanis egy ketyegő effektet fogsz hallani, és amikor te úgy érzed, hogy bekövetkezik a robbanás, akkor kell azt mondanod, hogy bum, ha ez egyezik helyjel közel a robbanás hangjával, akkor pedig van nyereményed, és az majd a borítékból kiderül, hogy mi lesz a nyereményed. Készen állsz?
1: Igen, készen állok.
0: Na figyelj, jön akkor az effekt.

0: Nem.
1: Az igen, jó beletroffáltál, Ricsi? Meg is van a nyeremény. De hogy mi ez a nyeremény? Kérlek szépen, a Mandy Shape & Body 25 ezer forint értékű Hydra Beauty Anti-Age arckezelése, úgyhogy szó szerint kortalanná válsz majd ezután.
0: Így is az vagyok.
1: Így is? Elárulod, hogy hány éves vagy?
0: 38, és folyamatosan elkérik a dohányboltba a személyim.
1: Na, akkor le kell szokni a dohányzásra, ez az egyik. A másik meg, hogy ezzel a Mandy Shape & Body utalványjal azt gondolom, hogy a 38-ból még vagy 28-at letagadhat, úgyhogy hát figyelj, lassan vár a suli, szeptember 1-én találkoztok majd. Na, úgyhogy gratulálunk, Ricsi, nagyon ügyes voltál, beletrafáltál, maradj velem, jó, és akkor adáson kívül egyeztetjük az adatokat. A játék pedig folytatódik tovább, bár a keltetőben ma már nem, de az összes többi műsorsávban igen, úgyhogy így a Sunshine Juice-ban, délutánban és a Hallóban is lehetőségetek lesz majd próbálkozni, és a megérzésetekre hagyatkozva bumolni a Sunshine 25 játékban, ugyanis negyed évszázados lett a rádiónk. Közben pedig pörögnek a jó zenék is, Harry Styles-é a terep, itt a folytatás, ez pedig az As It Was.

Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és 9 óra 32 perc van. Azt írja Zoli, hogy az RBM a Debrecenén Rozsrét irányába, és benne van a kamera is, úgyhogy forognak a filmek, trafiznak nagyon sok helyen, és sajnos baleset is történt például ma reggel Nagyhalász temetőnél, a dupla kanyarnál, ott mindkét jármű elhagyta az úttestet, és hát műszaki mentésre is szükség volt. Közben pedig nemrég kaptuk az információt, hogy sajnos Debrecenben is vannak azért történések, és hát ezúttal Lászlónak köszönjük. Bartók Béla Bezerédi utca kereszteződésében történt szintén egy gázolás, és egy fotót is küldött. Jól látom, igen, az egy motor egy autóval ütközött. Elképzelhető, hogy elsőbség meg nem adása történt, szóval Debrecenben is csak óvatosan, Bartók Béla Bezerédi utcában történt, illetve a csomópontján. Bármi egyebet tudnátok, látnátok, hallanátok, arra mi kíváncsiak vagyunk, és fogékonyak is, ráadásul 0623 16 3000, ide várjuk az infókat. Sárga figyelmeztetés közben zivatarra, hőségre, de jó, ez a kettő együtt, igazából csak földrengés meg havazás nem lesz, tájfun meg tornádó, 33-35 fokos csúcsérték, ehhez, hogyha még lesz egy kis eső is, akkor biztos, hogy belefulunk a saját taknyunkba, nyálunkba, de egy jó hír, hogy frontmentes idő lesz, azért ez azt gondolom, hogy nagyon sokaknak üdvözítő hír lehet, akik erre érzékenyek, akár a hidegre, akár a melegre. Hát melegből aztán azt gondolom, hogy lesz bőven, ugyanis a hét közepén már megint 35-36 fokokat érünk el, csak úgy, mint a hétvége, szintén valami hasonló lesz, úgyhogy egyelőre nem látszik enyhülés legalábbis a héten. Jó hír ez azoknak, akik a nyári szünetet töltik és ünneplik. 73 nap van talán, úgyhogy élvezzétek ki minden egyes napját, és közben tartsatok a Sunshine-nal, ugye nem bántad meg, énekel Verik Tamás, még tovább doktor Béres dalában. Itt van.

0: Blondie, Steve Appleton és a Never Walk Alone itt a Sunshine-ban, ahol csak jó zene szól. 9 perc múlva pedig már 10 óra, úgyhogy lassan friss hírek, információk, és persze Váci Zoli és átveszi majd innen a stafétát. A bemelegített széket és mikrofont is megkaphatja tőlem majd 10 óra után. Előtte viszont azért érdemes tudni, hogy nagyon sok helyen ételkörzetünkben is mérik a sebességet. Ugye véget ért egy egyhetes razzia, egy olyan akció a Roadpol keretében, ahol alkohol, illetve drog ellenőrzéseket tartottak a biztos urak, úgyhogy most vissza az eredeti kerékvágásba, és mehetnek ugye itt a gyorshajtásra vonatkozó szabálysértések, és hát ezt is ugye árgus szemekkel figyelik. Több helyen is az utóbbi időben felbukkantak újabb helyeken, tehát most már nem mindig a megszokás rabjai, szóval legyetek résen, ne okozzatok és ne szenvedjetek balesetet, én ezt kérem és kívánom. Na, meghallgatjuk azt, hogy mi történt a ma reggelben.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Oké, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében, ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néznek ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt sem tudom, hogy ezt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden hát kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
0: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
2: Na, tessék, le van engedve.
0: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
2: Ég, az ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
0: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon
0: és
2: jó.
0: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin, hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba, napot kívánok.
0: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát de főleg így, most akkor megint le kell engedni.
0: Hát valószínűleg
2: újra
0: igen.
2: Kell festeni.
0: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt, csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
0: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes, tehát ez igazi.
0: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétben,
2: nézze
0: akkor...
2: csak meg, igen. Polarizált napszemüveg, meg egész jó a színe.
0: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt. Hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. De és mindig erről beszélve, nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornás, adom, így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a makhőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így locsoljuk, minden csinálunk.
0: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy a lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, meg kijött 2 lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ma reggel így mulattuk az időt, és hogy holnap hogy fogjuk, az derítsük ki együtt, 6 perc múlva 10 óra, úgyhogy ennyi volt már a keltető. Köszi a figyelmet, készüljetek rá a nagy melegre, bő folyadékpótlás, mindig hidratáljátok magatokat, lehetőség szerint alkoholmentesen. Köszi a figyelmet, itt volt veletek Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Csodás hétfőt, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. Változik a Mozdulj Debrecen nyári órarendje. Jogszabály határozza meg az alpolgármesterek fizetését, közölte Papp László. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecen beköltöztetése. Jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az intézmény így Budapesten a kőbányai északi járműjavító területén maradt. A debreceni beruházás tervét még 2024 májusában jelentették be, akkor arról volt szó, hogy az új múzeum a Cívisvárosban a BMW gyár közelében épülhet meg. A projektet mintegy 150 milliárd forintos fejlesztésként emlegették, később ötletpályázatot írtak ki, és látványterveket is bemutattak Debrecenben. A mostani döntés alapján azonban a költözés nem valósul meg, a közlekedési múzeum a fővárosi helyszínen működik tovább. Változik a Mozdulj Debrecen program nyári órarendje, ezért érdemes újra tervezni a megszokott edzéseket. Júliusban az oktatási intézményekben idén is szünetelnek a foglalkozások, ugyanakkor több helyszín továbbra is várja a mozogni vágyókat. Nyitva lesz a Demki Borsos Villa, a Csapókerti, a Homokkerti, a Tégleskerti és a Józsai Közösségi Ház, valamint a Pallagi Labdarúgó Akadémia, a Szent Anna utcai Fejlesztő Központ és a Daefi Pósa utcai központja is. A Szent Anna utcai Egészségfejlesztési Központ június 22 és augusztus 31 között, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és fél 2 között tart nyitva. Az aktuális órarend a Mozdulj Debrecen honlapján érhető el. Debrecen közgyűlése június 25-én tárgyalja az alpolgármesteri illetményekkel kapcsolatos határozatot. Papp László polgármester közölte, a jelenlegi törvény szerint július 1-e előtt kell dönteni az ügyben, az illetményeket pedig a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján kell megállapítani. A városvezető szerint ebben nincs mozgástere a közgyűlésnek, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárniuk. Papp László hozzátette, amennyiben a parlament időközben elfogadja az önkormányzati vezetők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatot, a közgyűlés annak megfelelően dönt majd. A polgármester egyúttal azt is írta, hogy Debrecen számára az igazi veszteséget a szolidaritási hozzájárulás jelenti, amelyből 2025-ben és 26-ban összesen 22 milliárd forintot fizet be a város a központi költségvetésben. A héten tárgyalja a debreceni közgyűlés azt a javaslatot, amely a testület felosztását indítványozza. Az előterjesztést az Összefogás a Cívisvárosért két képviselője, Madarasi István és Mándi László nyújtotta be még áprilisban. Indoklásuk szerint az országgyűlési választásokon Debrecenben a szavazók többsége nem a Fidesz-KDNP jelöltjeire voksolt, ezért időközi önkormányzati választást szeretnének. Papp László polgármester korábban azt mondta, az előterjesztést az önkormányzat szabályai szerint napirendre tűzik. Ez most esedékessé vált. A városvezető ugyanakkor azt kérte, hogy mindenki tartsa tiszteletben a 2022-es önkormányzati választás eredményét, amely alapján a képviselők mandátuma 2029-ig szól. 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltói. A szervezet 2025-ös beszámolóját jövő héten tárgyalja a Debrecen közgyűlése. A parancsnokság, valamint a hajdúszoboszlói és nyíradonyi katasztrófavédelmi őrsök 36 településen látják el a mentő tűzvédelmi feladatokat. Tavaly összesen 4146 vonulást indítottak, ami 19%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ebből 1164 tűzesethez, közel 3000 alkalommal pedig műszaki mentéshez riasztották az egységeket. A tűzesetek száma csökkent, a műszaki mentéseké viszont jelentősen nőtt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban kánikula és zivatarok a folytatásban is, ugyanakkor marad a kánikula. 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 10 után 4 perccel üdv mindenkinek. Hát megérkezett a hétfő, kezdődik egy újabb hét új feladatokkal, és rengeteg jó zenével, akár dolgoztok, vagy ha úton vagytok. Köszönjük, hogy minket választottatok, már is kezdünk remek dalokkal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó.

0: I am Tiësto and you're listening to Sunshine Radio.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

volt ezt a néhány percet képzeletben Ibizán tölteni Mike Posnerrel, na de most térjünk vissza Magyarország keleti régiójába. Az orvos meteorológia pedig nagyon sok veszélyes dologra hívja fel ma a figyelmünket, ugye megérkezett a hőhullám és a kánikula, ami országos hőség rekordokat is döntöget. A szakemberek szerint pedig egy nagyon veszélyes időszakban vagyunk. Fokozódik a szervezetünket érő hőterhelés, sok embert érint a hőkifáradás és a hőgörcsök veszélye. Továbbra is magas az egyéb meteorgyógyászati panaszok és a keringési következmények. Szóval mondhatni, most tényleg extrém orvos meteorológiai helyzetben vagyunk. Ez a kemény meleg pedig nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is nagy terhet jelent. Mindenki gondoskodjon megfelelő folyadékpótlásról és a felfrissülésről, na meg a szervezete hűtéséről, mi pedig a jó zenékről gondoskodunk. Itt van már is

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma a májunkról fogunk sok érdekességet megtudni. Jöjjenek azok a figyelmeztető jelek, amelyeknél a máj már bizony segítségért kiállt, és nem érdemes félváról venni, mert a májbetegségek tünetei sokáig hiányozhatnak, így a károsodás gyakran csak későn derül ki. Na de milyen jelekre is kell figyelni? Például emésztési panaszokra, amelyek nem akarnak elmúlni. A túlterhelt máj egyik korai jele lehet a puffadás, a teltségérzés, a hasi diszkomfort, egyeseknél a visszatérő, megmagyarázhatatlan hasmenés. Aztán a duzzanat a végtagokon vagy a has körül, amikor ugyanis a máj már nem képes megfelelően ellátni a feladatait, a szervezet folyadékháztartása is felborul. Ilyenkor a bokák, a lábszárak, a kezek vagy akár az arc is megduzzadhat, de a vizeletünk színe is megváltozik. A makacs megmagyarázhatatlan bőrviszketés is lehet egy tünet, hogy a máj már segítségért kiállt. Ha a viszketés tartósan áll fenn és más magyarázat nem igazolja, érdemes a máj funkciók vizsgálatát ellenőrizni. A tenyérvörössége és az apró értágulatok is figyelmeztethetnek, hogyha a testünkön ilyen kis hajszál, erek, kis pókhálószerű dolgok vannak, de a fáradtság, a koncentrációs nehézségek és a hangulat ingadozások jelezhetik, de a könnyen kialakuló véraláfutások, a megmagyarázhatatlan kékfoltok rajtunk is árulkodó jelek lehetnek. A máj nélkülözhetetlen szerepet játszik ugyanis a véralvadásban, de ha a jobb bordai valat kellemetlen érzésünk van, ez is bizony figyelmeztető jel. Azt meg már ugye mondanom sem kell, hogy ha valakinek a szemfehérje sárgás színű, az is már komoly bajt jelent. Szóval jó, ha tudod, hogy a máj sokáig hallgat. Ezért fontos a megelőzés és az ellenőrzés.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Rádió, ez a Sunshine FM-mel a továbbiakban is. Szép délelőtöt kívánunk mindenkinek. Ez a hétfő eddig egész jól alakul, nem? Bízom benne, hogy az optimizmusom kitart majd a nap végéig, és sikerül ebből rátok kicsikét átragasztani, már akire ráfér. Mert a hétfő az hát nem tartozik a népszerű napok közé, de ha egy kis plusz lendületre és jó zenére van szükségetek, akkor jó helyen jártok, hiszen a Sunshine FM-en egymást követik a kedvenc zenéitek és a nyár legnagyobb gyöngyszemei. Mi pedig a jól megszokott hangulattal térünk vissza majd a következő órában is, hamarosan pedig már jönnek a friss hírek, aztán lassan túl vagyunk a hét első délelőttjén. Na de ebbe az órában a hírekig még belefér, az Under the Project-tel egy nagy nyári klasszikus.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Kormányzati kezelésű gazos vagy gyepes területeket javasol a helyszínnek, amelyek aszályos időszakban könnyen kiégnek, fenntartásuk pedig költséges. Lehetséges helyszínként említik többek között az Újkertet, a Vénkertet, a Nagyerdőperemét, a Tócavölgyet, valamint az ipari parkok környékét is. Fokozott rendőri jelenlét és új térfigyelő kamerák jöhetnek Debrecenben, a Petőfi térre és a vasút állomás környékére is. Illés Zoltán hajdúbihari rendőrfőkapitány a Médiacentrum Debrecennek azt mondta, a lakosság által problémásnak érzékelt területeken határozott rendőri jelenlétre van szükség, ezért ezeken a helyszíneken folyamatos 24 órás járőrszolgálatot biztosítanak. A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy egyeztetések zajlanak új kamerák telepítéséről az állomás épületén belül és kívül is. Hajdúbiharban közben jelent tősen csökkent a bűncselekmények száma, még 2010-ben több mint 30 ezer esetet regisztráltak, tavaly 6020-at, az idei első 5 hónap adatai pedig további csökkenés mutatnak. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre, amelyet július 1 és augusztus 14 között szerveznek meg a debreceni Bolyai János általános iskolában. A program a debreceni lakóhelyű 6 és 14 év közötti általános iskolásoknak szól, és a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a debreceni karitatív testület közreműködésével valósul meg. Széles Diana alpolgármester szerint az önkormányzat idén 25 millió forintot fordít a gyermekfelügyeletre, amely az étkezési térítési díjon kívül ingyenes. A program sajátos nevelés igényű gyerekeket is fogad. Eddig 243-an jelentkeztek, de korlátozott számban július 1-ig még fogadnak új jelentkezéseket. A gyerekeket többek között állatkerti, könyvtári, mozis és élményközponti programok is várják. Befejeződött a Halastó utca, a Diófa utca és Vág utca közötti szakaszának útépítése Debrecenben. A beruházás során közel 90 méter hosszan és 4 méter szélességben kapott színált térkő burkolatot az utca. Barcsa Lajos alpolgármester szerint bár rövid szakaszról van szó, a fejlesztés fontos a környéken élőknek, mert a Diófa utcából a Halastó utcán keresztül lehet eljutni a Vág utcára, majd a Kishegyesi útra. A munkák részeként a csapadékvíz elvezetést is megoldották, ami a burkolat tartósága miatt lényeges. Az aszfaltozás helyett műszaki okokból választották a térkövet, mert az utca adottságai miatt a nagyobb munkagépek nem fértek volna el. Új kapus szerződtetett a DVSC. A bolgár Plamen Andrejev 3 évre írt alá a debreceni klubhoz. A 21 éves 192 cm magas korosztályos válogatott Hálu őr Hollandiából érkezik a Lokiba. Andrejev a Leszki Szófiában kezdte pályafutását, majd 19 évesen igazolt Hollandiába, később kölcsönben a spanyol és a lengyel csapatnál is szerepelt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban újra erősödhet a pollen terhelés. A Pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Mindemellett jó hír, hogy nem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Two, 11 után 4 perccel is folytatódik a Juice It a Sunshine FM-en, mert mi a nyári szünidőt is feltöltjük csak jó zenével, remek hangulattal és egy izgalmas játékkal, ami hamarosan érkezik is.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. I had a bad dream.

0: Azariel Dash, a két ifjú titán nyomta nálunk Mindegy című dalukat, ami viszont egyáltalán nem mindegy, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok, mert lehet, hogy ma pont egy jókor érkező mondat segít majd neked valamiben a mai nap folyamán. Szóval induljanak a napi horoszkópok, aztán jönnek a zenék, amelyek között bármikor felcsendülhet a játék indító szignálja. És onnantól kezdve szabadok a vonalaink, lehet ostromolni a 0620 316 3000, az ötödik telefonáló pedig jön velem élő adásba, és bumolni.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos ösztönei azt csúgják, hogy egy befektetési lehetőséget ki kell használni, és most az ösztönei nem tévednek. A bika ma részt vehet valamilyen jótékonysági akcióban, és rájöhet arra, hogy a rászorultaknak segíteni nagyon sokat jelent önnek, és egyáltalán nem áldozat. Az ikrek ma mindenképpen álljon ki kollégái mellett, sokat nőhet a szemükben. A rák munkája, amiben már nem talál semmi különlegeset, érdekesebbé tehető, csak meg kell találnia a módját. Persze az is lehet, hogy új pénzkereseti lehetőség után kellene néznie. Az oroszlán ma ne tervezgessen, inkább az eddig elkészült terveit próbálja meg megvalósítani, vagy legalább elkezdeni a megvalósításukat. A szűz ma a kötelezettségeinek tegyen eleget. Igyekezzen az elvárásoknak megfelelni, mind odahaza, mind a munkahelyén. A mérlegnek egyik kollégájával jelentősen javulhat a kapcsolata, ez pedig a közös munkát is pozitívan befolyásolja. A skorpió gyakran nehezen érti meg mások reakcióit és annak okait. Ma ne is próbáljon a dolgok mögé látni, inkább kerülje mások tetteinek elemezgetését. A nyilas a szívügyek terén ma nem mondható éppen szerencsésnek, koncentráljon hát inkább a munkájára, karrierje alakulása ideiglenesen ellensúlyozhatja magányát. A bak komoly összetűzésbe kerülhet valakivel már kora reggel, ez pedig az egész napjára rányomja a bélyegét, ha módja van rá, még ma mindenképpen tisztázzák a nézeteltérést. A vízöntő a kora reggeli ötleteit mindenképpen vesse papírra, hamarosan jó hasznát veszi majd ezeknek a jegyzeteknek. A halaknak végre döntést kéne hoznia egy ügyben, de akárhogy is számolgatja pozitív és negatív dolgokat, valahogy nem akar billenni a mérleg. Ilyenkor érdemes tanácsot kérni valakitől, aki kívülállóként jobban rálát a dologra.
1: Sunshine FM

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: A Valmáros srácok voltak itt velünk, 12:30 múlt 7 perccel, és ugye előtte mondtuk, hogy most aztán jöhettek a telefonok, és itt is van velünk élőadásban az 5. hívó. Szia!
1: Sziasztok, szia!
0: Szia, szia! Egy keresztevet mondj nekem, légy szíves!
1: Marian vagyok.
0: Marian, na figyelj, Marian, jó? Mutatom jó. Neked akkor először is egy szlogent kérek.
1: Csak jó zene.
0: Szerintem. Így van. Na oké, csak összejött itt. Rendben. Majdnem elfelejtettem a beugró feladatodat, de csak eszembe jutott. Szóval figyelj, oké? Mert ahogy jön a pityegés, akkor kell bumolnod, és ha ugyanakkor tudod, amikor nálunk robban a bomba, akkor viszed a mai nyereményt.
1: Rendben.
0: Figyelj, mostantól

0: Sajnos, Marian, ne haragudj, de...
1: Lemaradtam.
0: Lemaradtál. Igen, igen. Hát éreztem amúgy, hogy csak vársz, hogy mikor jön, aztán...
1: Igen.
0: Sajnálom. De ne ragd le a telefon, mert az ajándékcsomagot azt tudom majd adni, jó?
1: Rendben van.
0: Köszi, szia.

legfrissebb rádiózás mindenkinek a Sunshine FM-mel. Köszi, ha velünk vagytok. A hét első délelőttjét már ki is pipáltuk, illetve még pár perc van belőle, aztán már pontan délben jönnek is a friss hírek a térségből, a környékről. Vétel körzetünkben pedig 28 fok van, tombol tovább a kánikula, de az ország egyes részein ma heves zivatarokra is kell készülni. Elsősorban a Duna vonalának tágabb térségében, valamint az attól keletre fekvő ország részekben fordulhatnak elő nagyobb számban. Az előrejelzések szerint pedig helyenként intenzív, kísérő jelenségekkel érkezhetnek, amelyek rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot és erős széllökéseket okozhatnak, még akár égeső is lehet belőle, de a hőmérsékletre nem lesz panasz. Egész hónapban nem fog 30 alá menni, most úgy látom, mi pedig még ebben az órában zenélünk egyet a hírekig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
2: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Franciaország Antonyban zajló Vivo Európa bajnokságon a női kart egyéni küzdelmei után a csapatversenyben is pástra lépett a Deac kiválósága. Bata és Sugász Pisannával, Szűcs Lucával és Pusztai Lizával alkotta a magyar válogatottat, és magabiztos teljesítménnyel kezdték a napot. A negyed döntőben 45-34-re múlták felül Bulgáriát, amilyenik legeredményesebb vívója épp a debreceni sportoló volt. A bronzéremért az olasz válogatott ellen lépett pástra a magyar csapat, az első három asszó után még a miénk.

0: be a játékosaink. A magyar válogatott keretében ezúttal a Deacból Horváth Viktória, Krascsen és Csilla, Sárosi Dóra, Gál Zsófia és Nagy Anikó került be. A DVSC labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a bolgár Plamen Andrejevet, a 21 éve 192 cm magas, korosztályos válogatott kapusa holland Feyenoordtól érkezett Debrecenbe. A hálóőr a Levski Szófia együttesében kezdte pályafutását, 19 éves korában igazolt Hollandiába, majd kölcsönben szerepelt a spanyol Racing Santander és a lengyel Lech Poznan csapatainál is. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Városunkban kedden a napsütésé lesz a főszerep, ugyanakkor záporok, zivatarok továbbra is jelen lehetnek. Többfelé mérsékelt marad a nyugat-délnyugati szél, élénk északi szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Tegnap balesethez riasztották a tűzoltókat Hajdunánásra, a Móri Zsigmond utcába, ott egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Szerencsére a balesetben nem sérült meg senki. Az az autó vezetője is szerencsésen megúszott egy balesetet, aki Derecske közelében az M35-ös autópályánál szalagkorlátnak ütközött. Ott a szoboszlói tűzoltók avatkoztak be áramtalanításra. Viszont kórházba került három ember egy balesetből Debrecenben, a külső Diószegi úton, ott két autó ütközött össze. A tűzoltók az átvizsgálás, illetve az áramtalanítás mellett az egyik beszorult utast is kiszabadították a roncsból feszítő vágóval, és végül így akkor az utasok kórházba kerültek, mert a mentőszolgálat elszállította őket. A műszaki balesetek mellett még műszaki mentésre, favágásra riasztották a tűzoltókat. A vasárnap délutáni vihar miatt több mint 50 riasztás érkezett Hajdú-Bihar vármegyébe. Az esetek nagy részében Debrecenben kellett beavatkozni, mert kidőltek fák, parkoló autókra zuhantak, illetve több faág is lehasadt, és Komádiban kellett még épületkár miatt vonulni a tűzoltóknak. Ott két háznak a tetejéről is a szél levitte a cserepeket, ezért a tűzoltók ezeket a meglazult részeket eltávolították.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Hát egy sajnálatos balesetről kell beszámolnom, ami volt délelőtt a Nyíl utca, Péterfia utca kereszteződésében, de már vannak a nyomait, nem látjuk. Amit meg kell említsek, az Erzsébet utca, Pirc utca kereszteződése még mindig le van zárva, valamint a 33-as számú főútvonal bevezető és kivezető szakaszán megszűnt már a hosszú sávzár, de azért ott a legújabb csomópontban még tart. Arra kérek mindenkit, hogy a kihelyezett jelzőtábláknak megfelelően közlekedjenek, mert ott végestelen végig 30 km/h sebességkorlátozás van. A nagy melegre való tekintettel folyadékot fogyasszunk rengeteget, és legyünk türelmesebbek egy kicsit, mert nagyon sok olyan eseménnyel találkoztunk az élők folyamán, ami nem oda való. Ehhez kívánok én kitartást mindenkinek.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Köszi, ha velünk rádióztok. Ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Jön az óra búcsúdala, úgyhogy mehet a hangerő, aztán pedig már a friss hírek. Na de fontos hírem az is mindenkinek Debrecenben, hogy elindult a pálya felújítás, és villamos helyett busz jár a nagyállomás és a Kálvin tér között. Elkezdődtek ugyanis a villamos pálya felújítási munkálatai ma reggel. A nagyállomás Kálvin tér nagyállomás útvonalon villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az 1V és a 2V járatok a 10-es autóbusz felszálló helyéről indulnak. A villamos pótló autóbuszok útvonaláról is megálló helyeiről, a villamos megálló helyeken kihelyezett óriás táblákon is tájékozódhattok. Tegyétek ezt meg már az utazás előtt. Mi pedig játszunk nektek még egy szuper dalt a hírekig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
4: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Hűsölő helyeket nyitottak meg a másodfokú hőségriasztás miatt. Végleg eldőlt, nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. Megerősített ügyelet van a közlekedési társaságoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Kedélyfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. A tartós kánikula miatt a katasztrófa védelem országszerte klimatizált hűsölő helyeket jelölt ki, amelyeket bárki igénybe vehet a nagy meleg elől menedéket keresve. Az országos mentőszolgálat fokozott készenlétben dolgozik, miközben az egészségügyi intézmények folyamatosan figyelik kapacitásaikat. Több településen vízosztással és párakapukkal is segítik a lakosságot. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot a déli órákban. Végleg eldőlt, hogy nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. A döntést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A múzeum a tervek helyett továbbra is Budapesten a kőbányai északi járműjavító területén működik majd. A debreceni beruházás ötlete még 2024-ben merült fel, és

0: tartóztatásokat. Két debreceni kulturális intézmény vezetésében is változás jöhet. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén dönthet a MODEM új igazgatójáról, miután a jelenlegi vezető Vizi Katalin megbízatása június végén lejár. A posztra ketten is pályáztak, a jelenlegi igazgató mellett a MODEM alapító vezetője Gulyás Gábor is jelentkezett. Eközben a DEM kiélén is vezetőváltás készülhet, mivel Halász Dániel János megbízatása szeptember végén lejár. Az intézmény vezetői pályázat kiírásáról szintén a közgyűlés dönthet. Díjátadó gálával ért véget Debrecenben az országos színházi találkozó. A június 15 és 21-e között zajló seregszemlén 14 előadás versenyzett, a szakmai zsűri pedig 12 díjat osztott ki. A legjobb előadásnak a Revizor című produkciót választották, a legjobb rendező díját pedig Bocsárdi László kapta a Rinocéroszok című előadásért. Megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál a hőségriadó idején. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy műszaki hiba vagy rendkívüli helyzet esetén a szakemberek minél gyorsabban be tudjanak avatkozni. A MÁV és a GSF több vasút és buszállomáson is ingyenes ivóvizet biztosít az utasoknak, a legforgalmasabb helyszíneken pedig párakapuk is működnek. A miniszter arra kéri az utazókat, hogy vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a hosszabb utazásokat a melegebb órákban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják egymást. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatar idején átmenetileg meg is erősödhet. A reggeli órákban 18, délután pedig 32-34 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: További videórádiózás mindenkinek, Hello Sunshine FM, 4:42 után vagyunk 4 perccel, már jócskán benne járunk a hét első napjában, és hát bízunk benne, hogy eddig minden a terveitek szerint alakul. Mi köszönjük, hogy a Sunshine FM-et választottátok, nagyon jó zenékkel háláljuk majd meg mindez. Most viszont a nap fontos eseményeire nézzünk rá. Először is köszöntsétek ma június 22-én a Paulinákat. Cserháti Zsuzsa, legendás énekesnőnk, ma lenne 78 éves, 2003-ban ment el Cserháti Zsuzsa egyébként. Meryl Streep, a remek oszkárdíjas amerikai színésznő, akit ugye nemrég az Ördög Pradát visel, második részében láthattunk a mozikban, 77 éves lett ma, egy remek előadó pedig Dánielfi Gergő ma a 29. szülinapját ünnepli. Gratula minden mai ünneplőnek, most pedig irány vissza a reggelbe, mutatjuk ébresztős műsorunk mai egyik legjobb pillanatát.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Okay, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében, ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban nézne ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt sem tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
3: Minden hát kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
2: Ennyi volt. Ért egy ilyen hang, aztán...
3: Na, tessék, le van engedve.
2: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
3: Ég, az ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
2: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
3: Nagyon
2: és
3: jó.
2: Algás is, és még a festéket is felhozta.
3: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Napot kívánok!
2: Egy raklap béres kérek.
3: Két doboz.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program ajánló.
2: Képzeld el, hogy Nyíregyháza belvárosában a templom és a szökőkút mellett egyszer csak 200 köbméter homok terem. Nem délibáb. Június 25-től jön a Hübner Amatőr Strandröplabda verseny a Kossuth térre. Helyi lemezlovasok pörgetik a ritmust, esténként pedig látványos gálamérkőzések várnak, szóval igazi tengerparti hangulat költözik a belvárosba. Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresegy Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a nagyerdő.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program ajánló.
0: Csak jó zenék, mix fel.

eddig tartott közös zenei utazásunk ma itt a Juice-ban. Búcsúzom, de jön utánam Roli, a délután legjobb zenéit, ő hozza majd na meg a fontos híreket, mondjuk az utakról. Írhatsz te is 0620 316 3000, ha bármilyen közlekedési híred van. Addig is arra kérünk minden közlekedőt, ugye elkezdődött a nyári szünet, sokkal több a gyerek az utakon, figyeljenek rá jobban az autósok, előzzük meg együtt a nyári gyerek baleseteket. A következő hetekben napközben is egyre több gyerkőccel találkozhatunk, ahogy mondtam, közterületeken, parkokban és az utakon is. Sokkal több gyerkőc pattan rollerre, biciklire. Vigyázzatok nagyon rájuk, én viszont mára búcsúzom. Váci Zoltánt hallottad? Holnap 10-kor jövök. Volt egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Ez reklám volt a Sunshine FM-en.
4: A Eurogroup elnöke Budapestre érkezik ezen a héten. Az ORFK alá kerül a terrorelhárítás. Szigorúbb ellenőrzést ígér a sportminiszter az állami támogatásoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Magyarország 2030-ig teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumokat, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentés előtt csütörtökön Budapestre érkezik a Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. A pénzügyminiszter közölte azt is, hogy a jelzálog hitelek kamatstopját változatlan feltételekkel október elejéig fenntartják. Ezt követően a kormány fokozatosan vezeti ki az intézkedést, miközben a rászoruló hitelesek számára célzott segítséget kíván biztosítani. Jelentős átalakításra készül a kormány a rendvédelmi szerveknél. Megszűnik a terror elhárítási központ önálló státusza. A TEK a jövőben az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, változatlan néven. A szervezet feladatköre is szűkül. Elsősorban műveleti tevékenységet és személyvédelmet lát majd el. A kormány szerint az új struktúra költséghatékonyabb lesz. Megszünteti a párhuzamosságokat, miközben megőrzi a speciális szakmai képességeket. A TEK egyébként 2010-ben alakult, és az elmúlt másfél évtizedben széles terrorelhárítási elemző és személyvédelmi jogkörökkel működött. Rendőrségi nyomozás indult a 2 éves kisfiú halála miatt Tatabányán. A gyermek magas lázzal került a Szent Borbála kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette. A szülők szerint a fiúk állapota súlyos volt, mégsem kapott megfelelő megfigyelést és kezelést. A család most úgy véli, mulasztás történhetett az ellátás során, ezért feljelentést tettek. A kórház a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem nyilatkozott. A rendőrség foglalkoztatás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt vizsgálja az ügy körülményeit. Szigorúbb ellenőrzést vezet be a kormány az állami sporttámogatások felhasználásában, ezt jelentette be Pósfai Gábor, sportért felelős belügyminiszter. A tárcavezető a jégkorong, kézilabda, kosárlabda.

0: magas hőmérséklet miatt. A szakemberek szerint a hirtelen érkezett kánikula komoly terhelést jelent a szervezetnek, különösen az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek számára. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot a déli órákban és fokozottan figyeljen a veszélyeztetett családtagokra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap folytatódik a meleg nyári idő a térségben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban átmenetileg meg is erősödhet. Hajnalban 18, délután pedig 32-34 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Hello a stúdióban. Kondor Oland, a következő 4 órában is együtt rádiózunk. Majd hozom a friss infókat. Nyíregyházen az Orosi úton mérnek, Debrecenben pedig a Kassain. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a New Religion-nál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: A hétfő délutánunkban is pörgetjük a munkaidő kergető zenéket, na meg persze a sikernaptárunkat, mert ma vonzás napja van, vagyis érdemes különösen figyelnünk arra, milyen gondolatokat, érzéseket és helyzeteket erősítünk fel magunkban. Ilyenkor könnyebben bevonzhatjuk azt, amire sok energiát teszünk, legyen az pozitív, vagy éppen feszültséggel teli. A legjobb az, hogyha ma tudatosan a jó dolgokra hangolódunk, arra, amit szeretnénk megélni, elindítani, vagy közelebb hozni magunkhoz. Kerüljük a panaszkodást, a túlagyalást és a negatív forgatókönyvek gyártását is, mert ezek most könnyen nagyobb terepet kaphatnak a keleténél. Érdemes inkább ma hálával, nyugalommal, valamint tiszta szándékokkal élni. Gondoljuk át, hogy mire vágyunk igazán, és tegyünk legalább egy apró lépést abba az irányba. Ma nem az erőltetési a főszerep, hanem a ráhangulódási. Ezek így hétfőre a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Útinfokat is hozzak mindjárt, valamint a Sunshine 25-ös játékunk is bármikor jöhet, így érdemes majd fölelni. Luis Capaldi, Forget Me, ezzel pörög tovább a délután.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést a hétfői rotárunkban is útinfokkal folytatjuk. Köszönöm Saci Weinberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen az Orosi úton mérnek a rendőrök. Debrecenben is hasonló a helyzet, ott korábban a Kassai úton látták a hatóságokat. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a mai délutánt, akkor előre is köszönöm. 0620 316 3000. Kungszal megyünk tovább, jön a Disgar.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: epizódos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.

0: Jonas Brothers és Marshmello, ez volt a Live Before You Love Me a Sunshine FM-en a hétfő délutánunkban, és mindjárt 3 óra a Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja bárminkor jöhet, ezt követően kell majd 5-ként csörögni és tudni a Sunshine FM szlogennyét, csak jó zene. Viszont most a Szücsi is jön majd mindjárt a legfontosabb hírekkel, szia, mire számíthatunk majd.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Változik az MVM ügyintézési rendszere. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, akkor várunk a legfontosabbakkal. Perceken belül az óránkat pedig Ray Daltonnal zárjuk, jön a Blood Running.

0: Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Változik az MVM ügyintézési rendszere. Fizetőssé válik az építési törmelék leadása. Kamatmentes hitelt kapnak az európai akkumulátorgyárak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM, amely egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit. A változás átmeneti ügyintézési korlátozásokkal jár, ezért a társaság most azt kéri, hogy az ügyfelek lehetőség szerint június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az átállás leginkább az MVM DMAS területén élőket érinti, az online ügyfélszolgálat is új felületre költözik majd. Az okosmérők korábbi adatait is még érdemes a változás előtt lementeni. Az MVM hangsúlyozza, az áramszolgáltatás folyamatos marad, a szerződések és az árak sem változnak. Tűzgyújtási tilalom lép életbe Hajdú-Bihar vármegyében is a rendkívüli szárazság és a kánikula miatt. A Nébih tájékoztatása szerint az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A szakemberek szerint a tartós csapadék hiány miatt a környezet rendkívül kiszáradt, ezért nagyon magas a tűzkockázat. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de fokozott óvatosságot kérnek a lakosságtól is. Július 1-től megváltozik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a debreceni hulladékudvarokban is. A MOHU döntése alapján a törmelék leadása ezen túl díjköteles lesz, az átvétel egységesen kilogrammokként pedig 36 forintba kerül. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára lesz elérhető, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. A társaság szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az ingyenes rendszerrel korábban több gazdálkodó szervezet is visszaélt. A hulladék leadása után a számlát utólag küldik ki az ügyfeleknek. Lépésről lépésre építenék újra a hajdónánási gyógyfürdőt. Az intézmény új vezetése szerint elsődleges cél a működtetés biztonságának megőrzése és a gazdálkodás stabilizálása, miközben a fejlesztések előkészítése is megkezdődött már. A fürdő egy 330 millió forintos energetikai pályázat sikerében bízik, amely a gépészeti rendszerek korszerűsítését szolgálná. Hosszabb távon új medencék, élményelemek, bővülő wellness és gyógyászati szolgáltatások is szerepelnek a tervek között. A jegyárak egyébként idén nem emelkedtek, a vendégforgalom pedig már most meghaladja a tavalyi adatokat. Másfél milliárd eurónyi kamatmentes hitellel segíti az Európai Unió az akkumulátorgyártó vállalatokat. Az Európai Bizottság által

0: Eink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják egymást. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatar idején átmenetileg meg is erősödhet. A reggeli órákban 18, délután pedig 32-34 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, várom a friss útinfókat is SMS-en vagy Viberen 20-3-16-3000. Kezdünk elsőként Alex Warrennel, itt a nagy újdonság, ez a Fever Dream, jó, hogy velem rádiózol.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Zene szól további klassz délutánt mindenkinek, és ugye az előző óra végén elhangzott a Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja, az ötödik telefonálót pedig rögtön kapcsolom is adásba. Sunshine FM.
1: Szia Ági vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Ági, ötödik vagy, gratulálok!
1: Ó, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Mi újság, merre vagy éppen?
1: Itthon vagyok, majdnem sokára indulok a gyerekkel.
0: Jaj, de táborban. Vége van. Ja, táborban. Milyen táborban van a héten?
1: Ilyen hittanús.
0: Oj.
1: Egy házi tábor.
0: De jó. Na hát akkor játszunk egyet, mit szólsz hozzá?
1: Rendben.
0: Az első kérdésem az lenne, hogy mi a Sunshine FM szlogenje?
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Átmentél a rostán, így benne vagyunk a játékban. Felkészültél?
1: Igen.
0: 3-2-1 indul az alap. Mindjárt elkezd visszaszámolni, és akkor onnantól kezdve tiéd a terep. Na mostantól!
1: Bum!
0: És ott van! Gratulálok!
1: Szuper, köszönöm szépen!
0: Ezt hogy csináltad? Mondd el, mert rengeteg hallgató most fogja a fejét, hogy neki nem sikerül.
1: Igen, nagyon sokszor hallgattam, és észrevettem, hogy mindig sokat kettem, sokára következik be a boom.
0: Akkor így kell ezt csinálni. A nyereményed pedig nem más, mint a Praktiker jóvoltából egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány.
1: Nagyon köszönöm, nagyon szépen köszönöm, örülök neki, nagyon köszönöm.
0: Vigyázz magadra, szép délutánt!
1: Oly, szép napot,
0: szia, szia! Játék majd este Norbinál, most viszont indul a kódjáték, tessék hazavinni az Office Burger Sunshine menüjét, a mai nyerőszám a 22-es, ha valahol benne van a telefonszámadba, akkor ne habozz, küldd el most a kódjáték szót, minél hamarabb, sok sikert kívánok! Michael Jacksonnal pörög tovább a délután!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Honey Beast és az Egyedül a délutánunkban jönnek így hétfőn is a horoszkópok egyenesen Kata jó voltából. Szia!
2: Szia, Roli! A KOS ösztönei azt csúgják, hogy egy befektetési lehetőséget ki kell használni, és most az ösztönei nem tévednek. A Bika ma részt vehet valamilyen jótékonysági akcióban, és rájöhet arra, hogy a rászorultaknak segíteni nagyon sokat jelent önnek, és egyáltalán nem áldozat. Az ikrek ma mindenképpen álljon ki kollégái mellett, sokat nőhet a szemükben. A rák munkája, amiben már nem talál semmi különlegeset, érdekesebbé tehető, csak meg kell találnia a módját. Persze az is lehet, hogy új pénzkereseti lehetőség után kellene néznie. Az oroszlán ma ne tervezgessen, inkább az eddig elkészült terveit próbálja meg megvalósítani, vagy legalább elkezdeni a megvalósításukat. A szűz ma a kötelezettségeinek tegyen eleget, igyekezzen az elvárásoknak megfelelni, mind odahaza, mind a munkahelyén. A mérlegnek egyik kollégájával jelentősen javulhat a kapcsolata, ez pedig a közös munkát is pozitívan befolyásolja. A skorpió gyakran nehezen érti meg mások reakcióit és annak okait. Ma ne is próbáljon a dolgok mögé látni, inkább kerülje mások tetteinek elemezgetését. A nyilas a szívügyek terén ma nem mondható éppen szerencsésnek, koncentráljon hát inkább a munkájára, karrierje alakulása ideiglenesen ellensúlyozhatja magányát. A bak komoly összetűzésbe kerülhet valakivel már kora reggel, ez pedig az egész napjára rányomja a bélyegét. Ha módja van rá, még ma mindenképpen tisztázzák a nézeteltérést. A vízentő a kora reggeli ötleteit mindenképpen vesse papírra, hamarosan jó hasznát veszi majd ezeknek a jegyzeteknek. A halaknak végre döntést kéne hoznia egy ügyben, de akárhogy is számolgatja pozitív és negatív dolgokat, valahogy nem akar billenni a mérleg. Ilyenkor érdemes tanácsot kérni valakitől, aki kívülállóként jobban rálát a dologra.
1: Nagyon köszönjük a Wild Ride-dal, megyünk tovább, és hogyha bármi infód lenne, akkor jöhet 20-3-16-3000. Erre várom még a kódjáték szót is, a mai nyerőszáma 22-es. Sok sikert!
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Sához és a Won't Forget You a Sunshine FM-en itt a hétfőnkben. Hello mindenkinek! 16 óra mindjárt, így friss útinfokkal folytatjuk. Előtte viszont adós vagyok a mai kódjátékunk lezárásával. Ugye a 22-es volt a nyerőszám, és nézzük, hogy ki a szerencsés, aki megkaparinthatja ma is az Oasis Burger Sunshine menüjét, és Ákosnak pedig gratulálunk. Jó étvágyat majd a finom menühöz. Holnap is lesz 25-ös játék, valamint kódjáték, és a délutánban így érdemes majd fülelni. Most viszont átadom a telepet a Szücsinek, szia, mi lesz majd 16 órakor.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Több pénz juthat egészségügyre és oktatásra. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen az óránkat, pedig Pitbull-al zárjuk, jön a Nióval közös Give Me Everything, és akkor perceken belül pedig hozom az útinfokat is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több pénz juthat egészségügyre és oktatásra. Elindult a 2026-27-es menetrend egyeztetése. Nyárira az IA-t indít a NÉBIK. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több pénz maradhat az egészségügyre, az oktatásra és más közszolgáltatásokra, ha sikerül csökkenteni az állam kamat kiadásait. Ezt nevezte az egyik legfontosabb célnak Kármán András pénzügyminiszter, aki bejelentette. Hétfőtől Tardos Gergely vezeti az államadósság kezelő központot. Az új vezérigazgató feladata az államadósság és az állami finanszírozás kezelése. A több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász korábban egyébként az OTP elemzési központját vezette, és a Magyar Nemzeti Banknál is foglalkozott állami adósságkezeléssel. Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Debrecen vasútvonalon a pályakarbantartási munkálatok miatt. Július 18-áig a nyírségi Intercity-k nem a nyugati, hanem a keleti pályaudvarról indulnak, és több megszokott megállót sem érintenek. A vonatok 10 perccel korábban indulnak, Budapestre pedig 13 perccel később érkeznek. A MÁV most azt javasolja, hogy a Debrecenből és Nyíregyházáról Zugró, Kőbánya-Kispest és Ferihegy felé utazók inkább a civis interrégió járatokat válasszák. A korlátozások várhatóan több hónapon át érintik a közlekedést. Elindult a 2026-27-es helyközi menetrend egyeztetése, és most az utasok is elmondhatják véleményüket. A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület egy online kérdőíven várja a javaslatokat és észrevételeket a busz és vasúti járatokkal kapcsolatban. A szervezet településenként összesíti a beérkezett véleményeket, majd továbbítja azokat az önkormányzatoknak és a minisztériumnak is. A kérdőív anonim módon is kitölthető. Az utasok június 23-áig jelezhetik, mely járatok vagy útvonalakon látnának szívesen változásokat. 8. alkalommal rendezték meg a BSC csillagai elnevezésű díjátadót Berettyóújfaluban. Az ünnepségen a tanév során kiemelkedő tanulmányi, szakmai és sporteredményeket elért diákokat, valamint a kimagasló munkát végző oktatókat ismerték el. Összesen 92 tanuló és 25 pedagógus vehetett át díjat. A szervezők kiemelték. A szakképzés fontos szerepet játszik a térség gazdaságának fejlődésében és a szakember utánpótlás biztosításában. Változik a Mozdulj Debrecen program nyári menetrendje. Az iskolai nyári szünet miatt júliusban szünetelnek a foglalkozások az oktatási intézményekben. Több népszerű helyszínen azonban továbbra is várják a mozogni vágyókat. Nyitva maradt többek között a Borosvilla, a Csapókerti és a Józsai Közösségi Ház, valamint a Pallagi Labdarúgó Akadémia is. A szervezők emellett kültéri programokat is kínálnak a nyár folyamán. A részletes órarend a Mozdulj Debrecen program honlapján érhető el. Országos nyári élelmiszerlánc ellenőrzést indít a NÉBIK június 22-e és augusztus 20-a között. A hatóság kiemelten vizsgálja a szezon népszerű termékeit, köztük a grillkolbászokat, a pácolt húsokat, a fagylaltokat és a jégkrémeket is. Ellenőrzések várhatóak a gyermektáborok konyháiban is, valamint a kerékpáros pihenőknél és a kitelepüléseken árusított italoknál is. A szakemberek a termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is vizsgálják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják egymást. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatar idején átmenetileg meg is erősödhet. A reggeli órákban 18, délután pedig 32-34 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sunshine

0: Köszönjük szépen Szucsinek a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 4:04, 31-32 fokot mérünk, és ebben a melegben szerintem mindenkinek jól esne egy kupica víz. Viccet félretéve, 2025-ben a legjobb pálinka a Serga Vilmos körte volt. Na jövök, hozom mellé a kedvenceket, indulunk elsőként a Never Walk Alone-nál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Adték jöden szín a Sunshine FM-en, igazi kis frissítő kedvencek, továbbra is 31-32 fokot mérünk, és nagyon fontos, hogy eléggé magas az UVB sugárzás. Itt a régiónkban 7,1 felett van az UV index, ami eléggé magasnak minősül, így érdemes különböző naptejeket, és ahogy általában mondani szokás, kence, ficéket használni, annak érdekében, hogy megvédjük a bőrünket. További infók a sunshine.hu-n, Dracula érkezik meg mindjárt az

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy ma is ennyire aktívak vagytok és segítjük egymást a közlekedésben. Korábban megírta nekem Józsi, hogy Nyíregyházan a Pozsonyi úton látta a rendőröket. Ha arra autózol, akkor légy megfontolt. Valamint Debrecenben is a hatóságok várják szeretettel a szabálytalankodókat a Kassai úton, a Sámsoni út találkozásánál. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a közlekedőket, akkor mindenképp várom ma délután is 0620 316. 6-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este is kett hajnalban az I és a J csoport második fordulója következik a labdarúgó világbajnokságon, ahol a nyitókör utáni első valódi erőviszonyok is kirajzolódhatnak. A csapatok többsége győzelemmel rajtolt, így a második meccsek már a csoport elsőség szempontjából is komoly téttel bírnak. Este 7 órától Argentina Ausztriával csap össze. Az argentinok Algéria ellen 3-0-ás magabiztos győzelemmel kezdték a tornát, és egy újabb sikerrel lényegében már a 8-döntőben találhatják magukat. Ausztria ugyanakkor szintén jó alappal érkezik, miután az első fordulóban 3-1-re nyert Jordánia ellen. Este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik. A francia csapat a Szenegál elleni 3-1-es sikerrel jelentkezett be a világbajnoki címre, míg Irak a Norvégia elleni 4-1-es vereséggel nehéz helyzetbe került. Így számára ez a mérkőzés már a továbbjutás szempontjából is kritikus lehet. Kedhajnalban Norvégia Szenegállal találkozik. A norvégok az első fordulóban 4 gólos győzelemmel jelezték erejüket, míg Szenegál a franciák elleni vereséget szeretné javítani. Hajnali 5 órától Jordánia Algériával játszik. Mindkét csapat kikapott az első fordulóban, így egy újabb vereséggel már biztossá válna a búcsújuk a tornától. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika. A gondoskodó választás.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
3: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Hűsölő helyeket nyitottak meg a másodfokú hőségriasztás miatt. Végleg eldőlt, nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. Megerősített ügyelet van a közlekedési társaságoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Kedélyfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. A tartós kánikula miatt a katasztrófa védelem országszerte klimatizált hűsölő helyeket jelölt ki, amelyeket bárki igénybe vehet a nagy meleg elől menedéket keresve. Az országos mentőszolgálat fokozott készenlétben dolgozik, miközben az egészségügyi intézmények folyamatosan figyelik kapacitásaikat. Több településen vízosztással és párakapukkal is segítik a lakosságot. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot a déli órákban. Végleg eldőlt, hogy nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. A döntést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A múzeum a tervek helyett továbbra is Budapesten a kőbányai északi járműjavító területén működik majd. A debreceni beruházás ötlete még 2024-ben merült fel, és látványtervek is készültek az új intézményről. A miniszter most közölte, a kérdés lekerült a napirendről, így a közlekedési múzeum végleges helyszíne a fővárosban marad. Két pedagógust vettek őrizetbe Hajdú-Bihar vármegyében kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények gyanúja miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfi és egy női tanár egymástól függetlenül került a nyomozók látókörébe. A gyanú szerint tanulókat vettek rá szexuális tevékenységekre. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el a két pedagógust, otthonaikban pedig elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, a bíróság pedig már elrendelt letartóztatásukat. Két debreceni kulturális intézmény vezetésében is változás jöhet. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén dönthet a Modem új igazgatójáról, miután a jelenlegi vezető Vizi Katalin megbízatása június végén lejár. A posztra ketten is pályáztak, a jelenlegi igazgató mellett a Modem alapító vezetője Gulyás Gábor is jelentkezett. Eközben a Dem kiélén is vezetőváltás készülhet, mivel Halász Dániel János megbízatása szeptember végén lejár. Az intézmény vezetői pályázat kiírásáról szintén a közgyűlés dönthet. Díjátadó gálával ért véget Debrecenben az országos színházi találkozó. A június 15 és 21-e között zajló seregszemlén 14 előadás versenyzett, a szakmai zsűri pedig 12 díjat osztott ki. A legjobb előadásnak a Revizor című produkciót választották, a legjobb rendező díját pedig Bocsárdi László kapta a Rinocéroszok című előadásért. Megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál a hőségriadó idején. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy műszaki hiba vagy rendkívüli helyzet esetén a szakemberek minél gyorsabban be tudjanak avatkozni. A MÁV és a GSF több vasút és buszállomáson is ingyenes ivóvizet biztosít az utasoknak, a legforgalmasabb helyszíneken pedig párakapuk is működnek. A miniszter arra kéri az utazókat, hogy vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a hosszabb utazásokat a melegebb órákban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják egymást. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatar idején átmenetileg meg is erősödhet. A reggeli órákban 18, délután pedig 32-34 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, további klassz hétfőt mindenkinek. Június 22-e van a Paulinák névnapja. Isten éltesse őket a sokáig. Ebben az órában pénzügyi percek is jönnek, valamint programajánlók. Elsőként pedig kezdünk Damiano Daviddel, jön a Talk to Me.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp védekezhetünk a pénzügyi csalások ellen? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Pontos, hogyha látunk vagy hallunk egy jó lehetőségnek beállított ajánlatot, bármilyen csábítóan is hangzik, minden esetben járjuk körül, hogy valóban létezik az ajánlat és nem csalás áldozatai vagyunk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy tájékozódunk az adott pénzintézetnél, akár interneten, telefonon vagy személyesen, illetve átolvassuk a kapcsolódó hivatalos tájékoztatókat is. Számos esetről hallottunk már, ahol nagyon kedvező kamattal ajánlottak hitelt vagy megtakarítási lehetőséget, azonban ha nem vagyunk elővigyázatosak, az elsőre olcsónak tűnő megoldása végén a sokszorosába kerülhet. A legtipikusabb módszerek, amelyekkel a csalók dolgoznak, az úgynevezett adathalászlevelek, amikor a saját bankunk logójára, e-mail címére megszólalásig hasonlító e-mail üzenetet kapunk, általában valamilyen sürgető felszólítással. Például, hogyha nem azonosítjuk azonnal magunkat, akkor zárulásra kerül az internetbanki fiókunk. A levélben egy hamis link van, amelyre rákattintva azt hihetjük, hogy a saját bankunk internetbanki rendszerébe lépünk be, de valójában a csalóknak adjuk ki az adatainkat. Tipikus másik módszer még a telefonos megkeresés, ahol gyanús utalás miatt jelzik, hogy zárolják a számlánkat, ezért a számla egyenleget azonnal utaljuk át egy általuk megadott biztonságos számlára. A harmadik legelterjedtebb módszer pedig a hamis távmunkaajánlatok, amikor az interjú vagy a felvétel feltétele, hogy valamilyen alkalmazást a számítógépünkre telepítsenek. Ezek úgynevezett kémprogramok, amelyekkel nyomon tudják követni, hogy milyen adatokat adunk meg például az internetbanki belépéshez. Fontos, hogyha ilyen jellegű megkeresést kapunk, minden esetben egyeztessünk a saját bankunkkal, a bank honlapján elérhető hivatalos telefonszámon.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Ki minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében, ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néz neki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt sem tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
5: Minden esetre... Kihúzták a dugót. Nem lehet egy nagy...
4: Ennyi. Jött egy ilyen hang, aztán...
5: Önök? Na, tessék, le van engedve.
4: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízről.
5: Ég, az ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
4: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
5: Nagyon jó.
4: Algás is, és még a festéket is felhozta.
5: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Most kívánok
4: egy raklap béres kérek.
5: Két doboz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Shine FM programajánló.
1: A halott pénz után pedig jönnek a programok, így a hétfő délutánunkban, per esténkben, Kiskatával. Szia!
2: Szia, Roli! Képzeld el, hogy Nyíregyháza belvárosában, a templom és a szökőkút mellett egyszer csak 200 köbméter homok terem. Nem déli báb. Június 25-től jön a Hübner Amatőr Strandröplabda verseny a Kossuth térre. Helyi lemezlovasok pörgetik a ritmust, esténként pedig látványos gálamérkőzések várnak, szóval igazi tengerparti hangulat költözik a belvárosba. Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni Nagyerdei Szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresed Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a Nagyerdő. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük, Niki! Kior és a Sunroof, 6 óra után pedig kívánság műsor is jön majd.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

Cyrus és az End of the World a Sunshine FM-en. 6 órához érkeztünk, így véget ért a közös műszakunk. Köszönöm szépen, hogy velem rádióztál. Időjárás tekintetében a következő napokban marad majd a 30-31 fokos csúcs, viszont ahogy így előre tekintek, most vasárnap akár 35-36 fok sem kizárt, így teljes mértékben berobban majd a nyár a június szinte utolsó hétvégén. Viszont 6 óra után pedig jön majd Norbi is, lehet kérni már most a zenei kedvenceket egymás után 0620 316 3000, mi pedig majd holnap kettőkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Tiltakoznak a megyei önkormányzatok vezetői a tervezett bércsökkentés miatt. Változik az MVM ügyintézési rendszere. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg Magyarországon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyílt levélben fordult Lőrinc Viktória miniszterhez Pajna Zoltán, a megyei önkormányzatok országos szövetségének elnöke, miután a Tisza párt olyan törvénymódosítást kezdeményezett, amely befagyasztaná a polgármesterek illetményét, ugyanakkor jelentősen csökkentené a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását is. A szervezet szerint az általány költségtérítés megszüntetésével együtt a megyei vezetők jövedelme mintegy 65%-kal esne vissza. A szövetség hangsúlyozta, a megyei önkormányzatok ma elsősorban területfejlesztési és fejlesztés politikai feladatot látnak el, és az elmúlt években több mint 15 ezer fejlesztési projekt megvalósításában működtek közre, összesen több mint 3 ezer milliárd forint értékben. Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM, amely egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit. A változás átmeneti ügyintézési korlátozásokkal jár, ezért a társaság most azt kéri, hogy az ügyfelek lehetőség szerint június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az átállás leginkább az MVM DMAS területén élőket érinti, az online ügyfélszolgálat is új felületre költözik majd. Az okosmérők korábbi adatait is még érdemes a váltás előtt lementeni. Az MVM hangsúlyozza, ha az áramszolgáltatás folyamatos marad, a szerződések és az árak sem változnak. Keddélyfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. A tartós kánikula miatt a katasztrófa védelem országszerte klimatizált hűsölő helyeket jelölt ki, amelyeket bárki igénybe vehet a nagy meleg elől menedéket keresve. Az országos mentőszolgálat fokozott készenlétben dolgozik, miközben az egészségügyi intézmények folyamatosan figyelik kapacitásaikat. Több településen vízosztással és párakapukkal is segítik a lakosságot. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot a déli órákban. Megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál a hőségriadó idején. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy műszaki hiba vagy rendkívüli helyzet esetén a szakemberek minél gyorsabban be tudjanak avatkozni. A MÁV és a GSF több vasút és buszállomáson is ingyenes ivóvizet biztosít az utasoknak, a legforgalmasabb helyszíneken pedig párakapuk is működnek. A miniszter arra kéri az utazókat, hogy vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a hosszabb utazásokat a melegebb órákban. Sokkoló adat, Magyarországon minden órában meghal egy tüdőrákos beteg. A szakemberek szerint a betegek kétharmadánál csak előre haladott állapotban fedezik fel a betegséget, amikor már áttétek is kialakulhatnak. Ugyanakkor biztató eredményeket hoztak a dohányellenes intézkedések. A Hun Cancer API kutatása szerint a beltéri dohányzás 2012-es betiltása óta a dohányzással összefüggő daganatok száma 30%-kal csökkent a férfiaknál és 12%-kal a nőknél. A kutatók szerint évente mintegy 7000-rel kevesebben halnak meg ilyen betegségben, mint korábban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint stabilan mozog a fő valutákkal szemben. Egy euróért mintegy 358 forintot kell adni. Az amerikai dollár árfolyama 310 forint körül alakul. Az angol font 415 forint közelében jár, amíg a svájci frank árfolyama megközelíti a 390 forintot. A piacok továbbra is a nemzetközi gazdasági fejleményeket és a jegybanki döntéseket figyelik.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Franciaország Antonyban zajló Vivo Európa bajnokságon a női kard egyéni küzdelmei után a csapatversenyben is pástra lépett a Deac kiválósága. Bata és Sugász Pisz Annával, Szűcs Lucával és Pusztai Lizával alkotta a magyar válogatottat, és magabiztos teljesítménnyel kezdték a napot. A negyeddöntőben 45-34-re múlták felül Bulgáriát, amelyeink legeredményesebb vívója épp a debreceni sportoló volt. A bronzéremért az olasz válogatott ellen lépett pástra a magyar csapat, az első három asszó után még a mieink vezettek, ezt követően azonban a tajának átvették a vezetést, amelyet a mérkőzés végéig meg is őriztek. A találkozó 45-37-es olasz sikerrel ért véget, így a magyar női kardcsapat ezúttal a negyedik helyen zárta az Európa-bajnokságot. Tóth Balázsa a szerződést hosszabbított a Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata. A 22 éves kapus 2000,

0: cm magas, korosztályos válogatott kapusa a holland Feyenoordtól érkezett Debrecenbe. A hálóőr a Levski Szófia együttesében kezdte pályafutását, 19 éves korában igazolt Hollandiába, majd kölcsönben szerepelt a spanyol Racing Santander és a lengyel Lech Poznan csapatainál is. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Holnap folytatódik a meleg nyári idő a térségben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban átmenetileg meg is erősödhet. Hajnalban 18, délután pedig 32-34 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Közi Szücsi a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Startolunk Hypoton és Norma J. Martin közösével. Ez az Out My Head.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Most eljött a te pillanatod.
1: Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a

0: Valójában semmi. Egy jó kis Alex Kenji az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, a 25-ös felhívó spotunk ugye jó pár dallal ezelőtt már elhangzott, az 5. telefonáló pedig már itt is van velem a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Szia!
0: Hello! A keresztnevedet elárulod nekem?
1: Saci.
0: Hello, Saci! Mi újság, hogy telt a mai napod?
1: Hát, minden rendben, voltam vizsgázni, letudtam az utolsó vizsgámat is, úgyhogy...
0: És ez már most sikerült. Ki is derült? Meg vagyunk, minden rendben, innentől indulhat a nyári szünet.
1: Így van, igen, igen.
0: Akkor egyetemista vagy. Hova jársz egyetemre?
1: Debrecenbe járok.
0: Debrecenbe. És ilyenkor ott is élsz egyébként Debrecenben, vagy valahol Nyíregyháza is környékén?
1: Hát most albérletben jártam ott, igen, egy évet.
0: És akkor ilyenkor hogyan van, hogy ilyenkor a nyári szünetre hazaköltözöl, majd szeptemberben vissza?
1: Igen, most pontosan így volt, hogy vizsga után haza is cuccoltam, úgyhogy majd szeptemberben kiderül, hogy megint vissza megyek-e, vagy mi lesz.
0: Uh-huh. Mert ez az átjárás oda-vissza, azért az egy picit gondolom húzósabb lenne.
1: Hát igen, az hosszú.
0: Saci, nem húzom tovább az idegeidet, te vagy az 5. telefonáló, gratulálok, úgyhogy innentől kezdve most már benn vagy a játékban. Egyetlen egy kérdésem van még, hogy mi a Sunshine FM szlogenje?
1: Csak jó zene.
0: Hát innentől már nincs akadály. Hát ha már ezen túl vagyunk, akkor innentől kezdve a bummos játékban szerintem már kisújból fogod kirázni azt, hogy mikor kell azt mondani, hogy bum. Ugye van 4 darab azonnali tárgynyereményünk, vagy hát ugye ilyen 25.000 forintos ajándékunk, a Mendisépánbedi jóvoltából, az M3 Outlet jóvoltából, a Natur Cleaning jóvoltából, valamint a Praktiker jóvoltából is van 25.000 forint. Viszont, hogyha esetleg mégsem találnád el, akkor megvan az esélyed arra is, sőt, hát az valójában egy garantált nyeremény. Ugye egy Sunshine FM-es ajándék csomag, és hát benne leszel majd a fődíj sorsolásunkban is, akár egy klímát is. Ha esetleg visszamennél az albérletbe, akkor lehet, hogy egy jó kis klímát, ha úgy alakul, tudsz magaddal vinni, és lehet úgy indítani, hogy de haragudj, én nem adok kauciót, én hoztam magammal egy klímát. Úgyhogy, Saci, szólj, hogyha készen állsz.
1: Készen állok.
0: Jó, figyelj, az elején lesz egy ilyen kis rövid felvezetés, azt én mindjárt majd ott visszaszámolok neked, és akkor onnantól kezdve, amikor azt érzed, hogy szerinted most fog robbanni a bomba, akkor kell azt mondanod, hogy bum, jó?
1: Jó, rendben.
0: Jó, na figyelj, indítom. És akkor mindjárt visszaszámolok neked. Azt mondja, hogy 3, 2, 1, te vagy. Minden itt mennyire teli be? Hát mennyire teli be? Na, kérem szépen, így kell ezt a játékot játszani. Hát na, ez annyira teli be volt, hogy nagyon. Nos, Saci, gratulálok, most már csak egyetlen egy dolog van, hogy itt van mellettem egy jó kis boríték, ebből már is kihúzom, hogy mi a te ajándékod, ami pedig nem más, mint az M3 Outlet jóvoltából egy 25.000 forintos vásárlási utalvány. Még egy hatalmas gratula, hát azért ott van jó pár üzlet szerintem, ahol ezt el lehet költeni.
1: Jaj, nagyon jó, nagyon örülök neki.
0: Na hát kérem szépen, egy sikeres vizsga, egy sikeres hazaköltözés, meg egy sikeres játék. Föltetted az íre a pontot. Ez jól sikerült. Saci, nem is hozom tovább az idegeidet, maradj még egy picit velem vonalban, felveszem az adataidat, és akkor utána pedig, hát, mindent megbeszélünk, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Hölgyek, urak, természetesen játék a holnapi nap folyamán is lesz, akár a keltetőben, akár a juice-ban, vagy a délután folyamán, sőt, este majd nálam is, ugye semmi más nem kell tennetek, mint figyelni a spotot, hogy mikor hangzik el, és utána pedig 5. telefonálni. A kedvencek pedig jönnek a folytatásban is, a 2 órás élő esti kívánság műsorban itt van Kato, ez pedig a Turn the Lights Off. Kellemes estét!

0: Black Eyed Peas, és ez volt tőlük a Bebot az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsorra. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Laci üzenetében nyitom a mai estét, aki Katának üzeni, méghozzá szerelmének, hogy köszönöm, hogy minden nap szebbé teszed az életem. Nagyon szeretlek. Aztán Anita a férjének, Petinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy még sok közös évünk legyen. Zoli pedig Évinek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi vitánkat, kérlek, bocsáss meg. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Comrade, ez pedig a Be Mine. A 2 órás élő esti kívánság műsorban.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Hol vonal?
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este is kett hajnalban az I és a J csoport második fordulója következik a labdarúgó világbajnokságon, ahol a nyitókör utáni első valódi erőviszonyok is kirajzolódhatnak. A csapatok többsége győzelemmel rajtolt, így a második meccsek már a csoport elsőség szempontjából is komoly téttel bírnak. Este 7 órától Argentina Ausztriával csap össze. Az argentinok Algéria ellen 3-0-ás magabiztos győzelemmel kezdték a tornát, és egy újabb sikerrel lényegében már a nyolcaddöntőben találhatják maguk. Ausztria ugyanakkor szintén jó alappal érkezik, miután az első fordulóban 3-1-re nyert Jordánia ellen. Este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik. A francia csapat a Szenegál elleni 3-1-es sikerrel jelentkezett be a világbajnoki címre, míg Irak a Norvégia elleni 4-1-es vereséggel nehéz helyzetbe került, így számára ez a mérkőzés már a továbbjutás szempontjából is kritikus lehet. Kedhajnalban Norvégia Szenegállal találkozik. A norvégok az első fordulóban 4 gólos győzelemmel jelezték erejüket, míg Szenegál a franciák elleni vereséget szeretné javítani. Hajnali 5 órától Jordánia Algériával játszik. Mindkét csapat kikapott az első fordulóban, így egy újabb vereséggel már biztossá válna a búcsújuk a tornától. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

Bruno Mars, és ez volt az I Just Mind az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szabadság tér 9-es szám mellett felbontották a járdát, és itt ugyebár a zöld területet is, ami a gyalogosokat és a gépjármű forgalmat is egyaránt érinti. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi Új utca kereszteződésében. Itt mindenki figyelmesen közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol kint vannak a rendiberőrei, mert hogy korábban volt egy balesetünk, ugye az Erzsébet utcán, ott továbbra is felhívnám a figyelmet, hogy mindenki óvatosan közlekedjen, hiszen csak egy sáv járható, ugye a Piac utca és az Erzsébet utca találkozásánál. Továbbra is Debrecennél maradunk, ugyanis erősebb a forgalom jelen pillanatban a Füredi úton. Ha pedig van közlekedési info, akkor ez jöhet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Felix Jén és Sáosz közösével. Ez a Szobók Vidmé.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nyáron nő az ételmérgezések kockázata. A vízfogyasztás fontosságára figyelmeztet a minisztérium. Megdőlt a 118 éves hajdúbihari melegrekord. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nyáron jelentősen megnő az ételmérgezések és az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázata. Erre figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A nagy melegben a baktériumok gyorsabban szaporodnak, ezért a romlandó élelmiszerek rövid idő alatt veszélyessé válhatnak. A szakemberek szerint külön oda kell figyelni a majonézes salátákra, a tojásos és húsos ételekre, valamint a tejtermékekre is. A Nébih most azt javasolja, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőbe kerüljenek ezek a termékek, a grillezésre vagy kirándulásra vitt ételeket pedig hűtőtáskában tároljuk. Az étel szaga, íze vagy állaga szokatlan, inkább ne fogyasszák el. A rendszeres vízfogyasztás fontosságára hívja fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium a napokban várható hőség miatt. A tárca szerint a tartósan magas hőmérséklet jelentősen megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel. A szakemberek azt javasolják, hogy a szomjúságérzet megjelenése előtt is igyunk vizet, és lehetőleg mindig legyen nálunk kulacs vagy ivóvíz. A minisztérium emellett arra is figyelmeztet, hogy a kánikulában fokozottan ügyeljünk az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra is. Országos nyári élelmiszerlánc ellenőrzést indít a Nébih június 22-e és augusztus 20-a között. A hatóság kiemelten vizsgálja a szezon népszerű termékeit, köztük a grillkolbászokat, a pácolt húsokat, a fagylaltokat és a jégkrémeket is. Ellenőrzések várhatóak a gyermektáborok konyháiban is, valamint a kerékpáros pihenőknél és a kitelepüléseken árusított italoknál is. Fokozott figyelmet kap a zöldség és a gyümölcskereskedelem, különösen a görögdinnye. A szakemberek a termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is vizsgálják. Vízosztással segíti utasait a MÁV a másodfokú hőségriasztás idején. Szombattól kedd éjfélig naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között ingyenes palackozott vizet biztosítanak a nagyobb vasút és autóbuszállomásokon. Az intézkedés Nyíregyházát és többek között Debrecent is érinti, ahol a vasútállomáson és a buszpályaudvaron is kaphatnak vizet az utazók a készlet erejéig. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre a kánikulában. Megdőlt a 118 éves hajdúbihari melegrekord a hétvégén. Az időkép beszámolója szerint szombaton Aszódon 37,1 fokot mértek, ezzel megdőlt az adott nap országos melegrekordja. A korábbi csúcsot még 1908-ban regisztrálták Szerepen, ahol 37 fok volt. A rekord hőséget heves zivatarok követték, vasárnap Debrecent és Hajdúbihar több települését is viharok sújtották. Több helyen fák dőltek ki, tetők sérültek meg, és villámárvizek is kialakultak a vármegyében.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap folytatódik a meleg nyári idő a térségben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban átmenetileg meg is erősödhet. Hajnalban 18, délután pedig 32-34 fok körüli hőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Startolunk Félix Jén és Sausz közösével. Ez már a Volt With Me.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: egykori nagy sikerű Hertz felvétel. Így szólt újra gondolva a Purple Disco Machine feldolgozásában. Ez volt a Wonderful Life. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki Dórinak üzeni, hogy te vagy a legszebb ajándék az életemben. Nagyon szeretlek. Aztán Viki, a barátnőjének Melindának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Fruzsi pedig Janinak üzeni, hogy ne haragudj rám, hiányzol, és szeretném helyrehozni a dolgokat. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Axwell, Ingrosso, Sunny Shining, a két órás élő esti kívánság.

0: Robin Schulz, és ez volt az Ölón az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi ezeket pedig összegyúrtuk egy csokorba, és nem is tartjuk magunkban. Jön Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620-316-3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Képzeld el, hogy Nyíregyháza belvárosában, a templom és a szökőkút mellett egyszer csak 200 köbméter homok terem. Nem déli báb. Június 25-től jön a Hübner Amatőr Strandröplabda verseny a Kossuth térre. Helyi lemezlovasok pörgetik a ritmust, esténként pedig látványos gálamérkőzések várnak, szóval igazi tengerparti hangulat költözik a belvárosba. Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni Nagyerdei Szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresegy Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a Nagyerdő.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Timi üzeni Rolandnak, hogy te vagy a szívem választottja, örökké szeretni foglak. Aztán Józsi a feleségének szeretne üzenni, hogy bocsáss meg a hibáimért, nagyon fontos vagy nekem. Noémi pedig a testvérének üzeni, méghozzá Krisztiánnak, hogy boldog születésnapot és sok sikert az életben. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ina, ez pedig a Hot, a 2 órás élő esti kíváncsi műsor.

Frequencies, méghozzá Bastille kiegészülve itt a Sunshine-on, ez volt. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Dávid üzenet.

Erikő nekünk zené, hogy szeretlek, és mindig szeretni is foglak. Hát, drága szájsajnosok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Mr. Props, ez pedig a nagy siker Waves. Kellemes estét!

0: Ingala Jungle, Lotfi Begém és Tarján Zsófi. Ez volt tőlük a gyémánt az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, délelőtt a napsütésé lesz a főszerep a térség nagy részén, viszont a felhőkből sajnos előfordulhat zápor, illetve zivatar, ez ugye már csak a délutáni órákban. A reggeli órákban egyébként 15 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Okay, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében. Ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban nézne ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
3: Minden hát kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
2: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
3: Na, tessék, le van engedve.
2: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
3: De igaz, ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
2: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
3: Nagyon
2: és
3: jó.
2: Algás is, és még a festéket is felhozta.
3: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Napot kívánok.
2: Egy raklap béres kérek.
3: Két doboz. Hát de főleg így most akkor megint le kell engedni.
2: Hát valószínűleg
3: újra
2: igen.
3: Kell festeni.
2: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
3: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
2: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
3: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes. Tehát ez igazi.
2: De hogyha hunyorog éjszaka háttal, a sötétben,
3: nézze
2: akkor...
3: csak meg. Igen. Polarizált napszemüvegbe, egész jó a színe.
2: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt. Hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én kős üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
3: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. És mindig erről beszélve, nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornán, stb. Így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a makőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így locsoljuk, mindent csinálunk.
2: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy a lobbiban akciós?
3: Láttad, nem igaz, mert kijött 2 lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: A Eurogroup elnöke Budapestre érkezik ezen a héten. Az ORFK alá kerül a terrorelhárítás. Szigorúbb ellenőrzést ígér a sportminiszter az állami támogatásoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Magyarország 2030-ig teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumokat, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentés előtt csütörtökön Budapestre érkezik a Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. A pénzügyminiszter közölte azt is, hogy a jelzálog hitelek kamatstopját változatlan feltételekkel október elejéig fenntartják. Ezt követően a kormány fokozatosan vezeti ki az intézkedést, miközben a rászoruló hitelesek számára célzott ajánlott segítséget kíván biztosítani. Jelentős átalakításra készül a kormány a rendvédelmi szerveknél. Megszűnik a terror elhárítási központ önálló státusza. A TEK a jövőben az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, változatlan néven. A szervezet feladatköre is szűkül. Elsősorban műveleti tevékenységet és személyvédelmet lát majd el. A kormány szerint az új struktúra költséghatékonyabb lesz. Megszünteti a párhuzamosságokat, miközben megőrzi a speciális szakmai képességeket. A TEK egyébként 2010-ben alakult, és az elmúlt másfél évtizedben széles terrorelhárítási, elemző és személyvédelmi jogkörökkel működött. Rendőrségi nyomozás indult a 2 éves kisfiú halála miatt Tatabányán. A gyermek magas lázzal került a Szent Borbála kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette. A szülők szerint a fiúk állapota súlyos volt, mégsem kapott megfelelő megfigyelést és kezelést. A család most úgy véli, mulasztás történhetett az ellátás során, ezért feljelentést tettek. A kórház a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem nyilatkozott. A rendőrség foglalkoztatás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt vizsgálja az ügy körülményeit. Szigorúbb ellenőrzést vezet be a kormány az állami sporttámogatások felhasználásában, ezt jelentette be Pósfai Gábor, sportért felelős belügyminiszter. A tárcavezető a jégkorong, kézilabda, kosárlabda és röplabda szövetség vezetőivel folytatott egyeztetés után közölte, a jövőben minden sportág esetében fokozott figyelemmel követik az állami források felhasználását. A kormány továbbra is kiemelten támogatja az utánpótlás nevelést, ugyanakkor nagyobb sportesemények rendezéséhez csak akkor biztosít forrást, ha a szervezők átlátható, észszerű és reális költségvetési tervet mutatnak be, megfelelő bevételi oldallal. A miniszter szerint az elmúlt években több esetben hiányzott ez a szemlélet. Keddi félig biztosan kitart a hőségriasztás Magyarországon. Az országos tisztifőorvos másodfokú figyelmeztetést rendelt el az egész ország területére a tartósan magas hőmérséklet miatt. A szakemberek szerint a hirtelen érkezett kánikula komoly terhelést jelent a szervezetnek, különösen az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek számára. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot a déli órákban és fokozottan figyeljen a veszélyeztetett család. Tagokra.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap folytatódik a meleg nyári idő a térségben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban átmenetileg meg is erősödhet. Hajnalban 18, délután pedig 32-34 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.